0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál. Király Tamás, újabb órát indítok. De ez az óra is, ahogy az előző, tele lesz igazi mai slágerekkel, nem dumálok feleslegesen. Viszont várom az üzeneteket, 0620-311-111. Nem sokára a rádió egyik DJ-je Lóci megjön Freddyvel és a Pain and Glory-val, előtte viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől az Ordinary. Ezt indítom már is. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Hypaton, akiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a véreiben van a zene. Már gyerekkorában magába szívta az apukájai zenész, az unokatestője is, sőt, a DJ Mag top 100-as listán is rajta van. És hát szerintem hamarosan Hypaton is rajta lesz. Az igazi mai slágerre most Jolmer G. Martinnal közösen jön, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Jonas Brothers után pedig aktuálisan az egyik legjobb énekesnő, aki nem csak nagyon jól énekel, hanem elképesztő dalokat is készít, és tényleg azt gondolom most a zenei világ egyik csúcsán ő van, Ray. Az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok itt a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, remélem jól telik az éjszaka. Én továbbra is teszem a dolgom, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. A következő órában Raidától és Kamrád újdonsága mellett jön például az LMFAO is. Hát, igazi parti hangulata hosszú hétvégére.

0: pár perc is a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az előző években pedig már rengeteg sztárt hoztunk el Rádió egy születésnapi fesztiválra, köztük volt Kámrád is, akivel most folytatom. Idén viszont Cyril Samford és a Swedish Disco a line-upunkon, a dátum május 24-e.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray Dalton a folytatásban, aki nagyon-nagyon vágyott arra, hogy szóló karrierje legyen, ami össze is jött, de nagyon sokszor mondja, hogy ő imád továbbra is kollabokat csinálni, neki abszolút nem gáz ez, egyáltalán nem kisebb siker úgy elérni egy zenei teljesítményt. Persze azért más, amikor egyedül, illetve csak az ő saját zenekarával áll a színpadon, de nagyon bírja az együttműködéseket, szóval arra is számíthatunk még majd tőle. Ez viszont teljes egészében a saját igazi mai slágeres, az egyik legújabb, Ray Dalton, Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig belépőket lehet tőlünk nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, megéri figyelni, megéri fülelni és jókor telefonálni, és persze tudni a Rádió egy szlogent. Igen, Rádió egy csak igazi mai sláger megy, tudom, ezt mindenki tudja. És így is van, jönnek az igazi mai slágerek, sőt az egyik legújabb most, Kamrád és a Hug Yourself, amit indít.

0: Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.
1: Let's

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencük a következő órában, mint Joel Corey és a Stay Longer, vagy éppen a Vadiúj Nagy Bogittól és Destől Metzger Wiki remixében a Jó leszek újra, egy hazai sláger, szenzációs, a kezdésben pedig Taylor Swift és a The Fate of a Philly, amit indítok. Aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

Ez a rádió egyik csak igazi maiságért. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, vagy hát már szép hajnalt. 4 óra után járunk a mikrofonnál, Király Tamás. Hosszú hétvége van, szóval fú, sokaknál, akik igazán feketővesek, ez már a második átbulizott este. Ez meg egy újabb igazi mai sláger. Joel Corey-tól a Galantis-szal szenzációs Stay Longer. Ha bulizzunk ezen az éjszakán, tudja, hogy már hallottuk. Ez a rádió egy...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig hamarosan rócsóra indulnak, délutáni rócsó, nagyon szeretjük, május 11 Győr, május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunajváros, május 15 Debrecen, ezek a helyszínek 5-től 8-ig lesznek ezekben a városokban Balázsék, de már előtte 4 órától live mix élőben, hát nagyon készülünk. Meg Lady Gaga és az Abrakadabra Rádió 1.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ-k pedig elképesztő nagy kedvenceket készítenek, ez senkinek nem újdonság. Itt van például ez a nagyon friss, Nagy Bogitól és Destől, a Jó leszek újra, amit picit újra gondolt Metzger Viki, és szerintem szenzációs lesz, és persze ő is ott lesz, május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mai éjféltől pedig Cyril Mix a Rádió 1 guest mixben. Hát, ha valamire oda kell figyelni, szerintem az lesz egy pici kis hangulat már, május 24-éről a születésnapi fesztiválunkról, és ebben a dalban is ott van Cyril keze, Ed Sheeran Camera a Cyril remixében, csak itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nyílik az Orgona anyák napján, átalakult az új szegedi szabadtéri színpad nézőtere, eldőlt a Szent Háromság utcai platán sorsa. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Az egyik legautentikusabb virág anyák napján az orgona, amely május első vasárnapjára már mindig teljes pompájában ragyog a kertekben. Ez az a virág, amelynek illata visszahozza a gyerekkort, és manapság is sokan orgonával lepik meg édesanyjukat anyák napján, mondta el a Szegedi Rádió egynek Sípos József növényorvos.
3: Ennek a hirdetésében nagyon fontos szerepet tölt be az orgona növény, amely erős illatával az emlékezés és a szeretet virágaként jelenik meg. A gondozása nagyon egyszerű, nagyon jól érzi magát a napos helyen, és a javasolható virágzás után vágjuk vissza, metszük vissza, így a következő évben még jobban és gazdagabb virágszerkezetet fog hozni. Számomra az orgona értéke nem csak a szépségében van, hanem abban is, hogy az illata visszahozza a gyermekkornak az emlékeit, a régi kerteket, az otthonosság világát.
2: A szegedi szabadtéri játékok új szegedi játszóhelye látványos átalakuláson ment keresztül. A régi nézőtér betonalapja megmaradt, de arra egy új rozsdamentes fémszerkezetet építettek, és eltűntek a fapadok is. A nézőtér befogadó képessége változatlan maradt, 1149 fő, de szükség esetén további 200 mobil székkel akár 1350-re is bővíthető. Az idei a szegedi szabadtéri játék 95. évada, így a jubileumhoz kapcsolódva gazdag programkínálatot hirdettek az idei nyárra. A Szentháromság utca páratlan oldalán egy körbeszalagozott faóriásra lehetnek figyelmesek a járókelők. Az úttest felé jelentősen megdőlt platánon műszeres favizsgálatot végzett Szabó József okleveles erdőmérnök, növényvédelmi szakmérnök, írt róla a Délmagyar. A szakember elmondta, a műszeres favizsgálat a talajból való kifordulás veszélyének lehetőségét mérte fel. Kiderült, a Szentháromság utca platánja biztosan kapaszkodik a talajba. A szakember évente több száz szegedi fa állapotát vizsgálja különféle módszerekkel. A környéken a kocsányos tölgy a leghosszabb életű fafaj, míg a füzek és a nyárfák jóval rövidebb életciklusúak. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkülhet. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 2-án az Zoék és a Zsigmondok, a névnaposok, és a hosszú hétvége folytatódik, és jönnek az igazi mai slágerek. Most Ray Dalton és a Do It Again, amit indítok. Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. Hát ha valami, akkor ez szenzációs lesz, a nagy takarítás. Tavasz van, sokan küzdenek egyébként is ezzel, ez Balázsék módjára. Jövő héten nagyon menő ajándékokért csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a hosszú hétvége, folytatódik a jó idő, folytatódik, 22 fok napsütés ma is, parádé, ahogy az igazi mai slágerek is, Lady Gaga, Alejandro a hírek után, ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Sándorfalván lesz kiszállásos véradás, WC-csészét is összeszedtek az árokpartról a közutasok, országos szamóca ellenőrzés lesz. Már is érkezem a részletekkel, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A következő időszakban is adhatnak vért a környező településeken a véradók, nem csak az intézeti véradásokon. A vére most is nagy szükség van, minden vértípussal rendelkező véradót várnak a napokban is Csongrád Csanádban. A következő kiszállásos véradás Sándorfalvá lesz a jövő héten, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
2: Az előttünk álló időszakban a következő kiszállásos véradás Sándorfalván a Pallavicsini általános iskolában szervezzük, május 8-án pénteken déltől 4 óráig lehet jelentkezni.
1: Az idei földnapja alkalmából hirdetett országos kezdeményezés során a Magyar Közút Nonprofit Kft. ZRT mind a 19 vármegyei igazgatósága, köztük a Csongrád Csanád vármegyei mérnökségek is csatlakoztak a szemétszedési akcióhoz, írta meg a Vármegyei Napilap. Az elmúlt időszakban több mint 400 utcakaszon, pihenőhelyen és körforgalomban zajlott a munka, amely során az útmenti területek látványbeli helyreállítása volt a fő cél. A szakemberek nem csak flakonokkal, hanem bútorokkal, építési törmelékkel, elektronikai berendezésekkel és gépjárműalkatrészekkel is találkoztak. A legbizarabb leletek között szerepelt egy lókoponya, egy használt WC-csészé és autóbontásból származó karosszéria darabok is. Összesen országosan 154 tonna illegális hulladék került hivatalos lerakóhelyekre, ami csaknem 10 afrikai elefánt súlyának felel meg. Országos szamóca ellenőrzés lesz. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elsősorban az idéglenes árusoknál vizsgálja a forgalmazási körülményeket és a higiéniai előírások betartását, de a nagybani piacok és kereskedők, valamint a boltok, zöldségesek is számíthatnak razziára, az utak menti értékesítőknél is megjelennek a szakemberek. Csongrád Csanád vármegyében Zsombón, Bordányban, Üllésen és Szatmazon is termelnek szamócát. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Kellemes időtöltést kívánok! Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki ha már látta bárki az egyik klipjét, látta nyilatkozni, akkor tudja, hogy egy ilyen cuki kis mackó, egy nagyon szerethető karakter, és szinte mindig mosolyog, és mindig jól énekel. Ez a legújabb igazi mai slágerében is kiderül. Ray Dalton, Blood Running, itt a

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.
2: Hey, my name's Cyril.
3: Csak igazi mai slágermegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Érzik a tavaszt a Vadaspark nagymacskái. Jelölt ponty akadt egy hölgy horgára Mártéjon. Szegedről igazolhat védőt a Kecskemét. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Összebújva töltik idejük nagy részét a szegedi Vadaspark hópárducai. Szerelem volt első látásra, amikor Karma a 2024-ben érkezett nőstény, és Tai Lung a tavaly év végén érkezett hím hópárduc először találkozott. Első találkozásukkor a rácson keresztül sem fújtak egymásra, ami a nagymacskáknál ritkaság számba megy, írt róla a Vadaspark közösségi oldalán. Azóta is izzik a levegő közöttük, így nem kizárt, hogy újra láthatunk majd kölyköket a szegedi Vadasparkban. A nagymacska faj egyébként már régóta a Vadaspark egyik legkedveltebb és legkülönlegesebb lakója. Korábban Gandhi és Gonga nevű párosuk többször is sikeresen nevelt utódokat, köztük 2012-ben egy ritkaságnak számító hármas ikeralmot. Baró Katalina az előző hónapban döntött úgy, hogy belevág a horgászatba a festői szépségű Mártéjon, és már az első horgászással telt napja végén egy tudományos jelentőségű fogással büszkélkedhet. A horgára akadt pikkelyes ugyanis nem egy hétköznapi hal volt, hanem egy jelölt ponty, írt róla a Vármegyei Napilap. A Horgász Egyesületek Csongrád megyei szövetsége örült a hírnek, hiszen ez volt az idei első hivatalos bejelentés a tavalyi akció óta. Még tavaly októberben az első mártéi halfesztivál alkalmával engedtek szabadon több kétnyaras példányt, bízva a sikeres adaptációban. A mostani adatok szerint a hal közel 1 kilós testtömeggel és 28 cm-es hosszal tért vissza egy rövid fotózás erejéig. Sajtóhírek szerint a KTL futballcsapata Szegedről erősítheti meg védelmét. A csakfoci.hu ugyanis úgy tudja, a Kecskemét szeretné megszerezni a Szeged Csanád Gia védőjét, Szilágyi Zoltánt. A 28 éves játékos 2022-ben a Vasastól érkezett a szegediekhez. Ebben a szezonban pedig 23 bajnoki lépett pályára. Írt róla a Délmagyar. A téli átigazolási időszakban egyébként Rajskó Mihály éppen ellenkező utat járt be. A védő a KTL-től érkezett a szegediekhez. Most pedig nézzünk rá a térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkülhet. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Kellemes időtöltést kívánok! Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sikeresen termesztettek burgonyát az űrben. Don Bellid, a NASA űrhajósa büszkélkedett el ezzel az eredménnyel, aki nem mellesleg a NASA legidősebb űrhajósa, még 70 évesen is aktív űrmissziót teljesített. Nagy ugrás ez az emberiségnek, hogy bebizonyították, hogy tehát az űrben is konkrétan lehet burgonyát termeszteni. Az űrállomáson, a nemzetközi űrállomáson csinálták egyébként. Lena Section, ez a That's What I Really Want itt a Rádió 1-en.

0: Lady Gagával indítom a következő zenei órát, az igazi mai sláger a Dead Dance, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőt!

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Hozd saját táskádat a JYSK-höz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
10: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
11: Most figyelj Szeged, ez fontos. Mínusz 25%. Na de mire is? És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbau márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kéziárnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. Két nap, amikor a minőségből sem kell engedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbau szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbau szakértő kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbau, az új háztagja.
12: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Schramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Sophie, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
9: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
13: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
9: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Nyílik az Orgona anyák napján, átalakult az új szegedi szabadtéri színpad nézőtere, eldőlt a Szentháromság utcai platán sorsa. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Az egyik legautentikusabb virág anyák napján az orgona, amely május első vasárnapjára már mindig teljes pompájában ragyog a kertekben. Ez az a virág, amelynek illata visszahozza a gyerekkort, és manapság is sokan orgonával lepik meg édesanyjukat anyák napján, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sípos József növényorvos.
3: Ennek a hirdetésében nagyon fontos szerepet tölt be az orgona növény, amely erős illatával az emlékezés és a szeretet virágaként jelenik meg. A gondozása nagyon egyszerű. Nagyon jól érzi magát a napos helyen, és a javasolható virágzás után vágjuk vissza, metszük vissza, így a következő évben még jobban és gazdagabb virágszerkezetet fog hozni. Számomra az orgona értéke nem csak a szépségében van, hanem abban is, hogy az illata visszahozza a gyermekkornak az emlékeit, a régi kerteket, az otthonosság világát.
2: A szegedi szabadtéri játékok új szegedi játszóhelye látványos átalakuláson ment keresztül. A régi nézőtér betonalapja megmaradt, de arra egy új rozsdamentes fémszerkezetet építettek, és eltűntek a fapadok is. A nézőtér befogadó képessége változatlan maradt, 1149 fő, de szükség esetén további 200 mobil székkel akár 1350-re is bővíthető. Az idei a szegedi szabadtéri játék 95. évada, így a jubileumhoz kapcsolódva gazdag programkínálatot hirdettek az idei nyárra. A Szentháromság utca páratlan oldalán egy körbeszalagozott faóriásra lehetnek figyelmesek a járókelők. Az úttest felé jelentősen megdőlt platánon műszeres favizsgálatot végzett Szabó József okleveles erdőmérnök, növényvédelmi szakmérnök, írt róla a Délmagyar. A szakember elmondta, a műszeres favizsgálat a talajból való kifordulás veszélyének lehetőségét mérte fel. Kiderült, a Szentháromság utca platánja biztosan kapaszkodik a talajba. A szakember évente több száz szegedi fa állapotát vizsgálja különféle módszerekkel. A környéken a kocsányos tölgy a leghosszabb életű fafaj, míg a füzek és a nyárfák jóval rövidebb életciklusúak. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkülhet. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cyril nem sok időt tölt Ausztráliában, alig 2 hete érkezett haza egy nagy európai turnéról, és alig 3 hét, és újra Európában lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, addig viszont készíti a zenéket, készíti a remixeket, olyan jókat, mint ez, egy Cyril kamerája a Cyril remixében. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki szeretne páros belépőt a rádió egy születésnapi fesztiválra? Ma is lesz játék. Mutatom a részleteket, a

0: Kamrád és a Be Mine mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátékos

0: Westergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Sándor falván lesz kiszállásos víradás, WC csészét is összeszedtek az árokpartról a közutasok, országos szamóca ellenőrzés lesz. Már is érkezem a részletekkel, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A következő időszakban is adhatnak vért a környező településeken a véradók, nem csak az intézeti véradásokon. A vére most is nagy szükség van, minden vértípussal rendelkező véradót várnak a napokban is Csongrád Csanádban. A következő kiszállásos véradás Sándorfalvá lesz a jövő héten, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
2: Az előttünk álló időszakban a következő kiszállásos véradást Sándorfalván a Pallavicsini általános iskolában szervezzük, május 8-án pénteken déltől 4 óráig lehet jelentkezni.
1: Az idei földnapja alkalmából hirdetett országos kezdeményezés során a Magyar Közút Nonprofit Kft. ZRT mind a 19 vármegyei igazgatósága, köztük a Csongrád-Csanád vármegyei mérnökségek is csatlakoztak a szemétszedési akcióhoz, írta meg a Vármegyei Napilap. Az elmúlt időszakban több mint 400 útszakaszon, pihenőhelyen és körforgalomban zajlott a munka, amely során az útmenti területek látványbeli helyreállítása volt a fő cél. A szakemberek nem csak flakonokkal, hanem bútorokkal, építési törmelékkel, elektronikai berendezésekkel és gépjármű alkatrészekkel is találkoztak. A legbizarabb leletek között szerepelt egy lókoponya, egy használt WC csészé és autóbontásból származó karosszéria darabok is. Összesen országosan 154 tonna illegális hulladék került hivatalos lerakóhelyekre, ami csaknem 10 afrikai elefánt súlyának felel meg. Országos szamóca ellenőrzés lesz. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elsősorban az idéglenes árusoknál vizsgálja a forgalmazási körülményeket és a higiéniai előírások betartását, de a nagybani piacok és kereskedők, valamint a boltok, zöldségesek is számíthatnak razziára. Az utak menti értékesítőknél is megjelennek a szakemberek. Csongrád-Csanád vármegyében Zsombón, Bordányban, Üllésen és Szatmazon is termelnek szamócát. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Kellemes időtöltést kívánok! Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Nagy lendület, amit mi is gyűjtünk, mert hogy egy hét múlva indítjuk a Rádió Egy rócsót Balázsékkal. Hétfő Győr az első állomás. Aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik. Délutáni rócsó nagyon fontos. 5-től 8-ig lesznek ezeken a helyszíneken. Viszont már előtte 4-től megalapozzuk a hangulatot, mert hogy lesz Rádió Egy live mix is a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ő meg Terry Swims közben bizony az igazi mai slágerödő Dora, amit indítok a Rádió Egyen.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és hogy mekkora kedvenceket csinálnak a Rádió 1 DJ-k, azt most például be is bizonyítom, mert hogy Pumex jön a Headlights-szal, természetesen ő is zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, ahogy az összes Rádió 1 DJ, azok is többek között, akik ma érkeznek hozzánk, például 9 órától a Loving Arms, 10-től Newik, 11 órától Antonio, éjféltől pedig Cyril speciális mixer, csak itt a Rádió 1-en. Ő is itt lesz velünk május 24-én. Most meg Pumex jön, ahogy ígértem. Király Tamás hallottátok. További szép napot, kellemes, hosszú hétvégét. És jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
5: Most figyelj, Szeged! Ez fontos! Mínusz 25%! Na de mire is? És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbaum márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kézi árnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. Két nap, amikor a minőségből sem kell engedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbaum szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbaum szakértők kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbau, az új háztagja.
4: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Érzik a tavaszt a Vadaspark nagymacskái. Jelölt ponty akadt egy hölgy horgára Mártéjon. Szegedről igazolhat védőt a Kecskemét. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Összebújva töltik idejük nagy részét a szegedi Vadaspark hópárducai. Szerelem volt első látásra, amikor Karma a 2024-ben érkezett nőstény, és Tai Lung a tavalyi év végén érkezett hím hópárduc először találkozott. Első találkozásukkor a rácson keresztül sem fújtak egymásra, ami a nagymacskáknál ritkaság számba megy. Írt róla a Vadaspark közösségi oldalán. Azóta is izzik a levegő közöttük, így nem kizárt, hogy újra láthatunk majd kölyköket a szegedi Vadasparkban. A nagymacska faj egyébként már régóta a Vadaspark egyik legkedveltebb és legkülönlegesebb lakója. Korábban Gandhi és Gonga nevű párosuk többször is sikeresen nevelt utódokat, köztük 2012-ben egy ritkaságnak számító hármas ikeralmot. Varó Katalina az előző hónapban döntött úgy, hogy belevág a horgászatba a festői szépségű Mártéjon, és már az első horgászással telt napja végén egy tudományos jelentőségű fogással büszkélkedhet. A horgára akadt pikkelyes ugyanis nem egy hétköznapi hal volt, hanem egy jelölt ponty, írt róla a Vármegyei Napilap. A Horgász Egyesületek Csongrád megyei szövetsége örült a hírnek, hiszen ez volt az idei első hivatalos bejelentés a tavalyi akció óta. Még tavaly októberben az első Mártéi Halfesztivál alkalmával engedtek szabadon több kétnyaras példányt, bízva a sikeres adaptációban. A mostani adatok szerint a hal közel 1 kilós testtömeggel és 28 cm-es hosszal tért vissza egy rövid fotózás erejéig. Sajtóhírek szerint a KTL futballcsapata Szegedről erősítheti meg védelmét. A csakfoci.hu ugyanis úgy tudja, a Kecskemét szeretné megszerezni a Szeged csanád Gia védőjét, Szilágyi Zoltánt. A 28 éves játékos 2022-ben a Vasastól érkezett a szegediekhez. Ebben a szezonban pedig 23 bajnoki lépett pályára. Írt róla a Dél Magyar. A téli átigazolási időszakban egyébként Rajskó Mihály éppen ellenkező utat járt be. A védő a KTL-től érkezett a szegediekhez. Most pedig nézzünk rá a térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkülhet. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Kellemes időtöltést kívánok! Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Lövések dördültek a Fehérház tudósítói vacsorán, Trump lehetett a célpont, az emberek a legtöbbször megpróbálnak kinyírni, de valahogy soha nem sikerül, ugye, ez egy média rendezvény, ahol Washington egyik legfontosabb média rendezvény mondhatni, de ez nem a Fehérházban van, hanem ez a Hilton Hotelben tartott gála vacsora, ahol politikusok, újságírók, közéleti szereplők százai vesznek részt azon, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen smúzoljanak, vacsorázzanak egyet, igen, és támogassák az elnököt és a csapatát. Ott vannak az amerikai elnök kabinetnek a tagjai, ott vannak vendégek, és hát azt lehetett látni, hogy valaki berohan a hotelbe. Teljesen szürreális felvételek, mert hogy nincs egy ilyen beengedő kapu, vagy amin át kell menni, vagy egy kerítés, vagy legalábbis egy kordon, hanem áldogál néhány unatkozó biztonsági őr az ajtóba, és valaki a Hiltonban lakva lerohan, és beszáguld az ajtón keresztül. És ugye van a bálterem, és van a külső rész, és hát ugye mire, itt van már emberünk, itt már fekszik ugye mesztelenül, mire odaér a bálterembe, addigra őt hatástalanítják.
1: Nagy kérdés, hogy ő mesztelenül ment, vagy ő levetkőztették.
4: Ez egy jó kérdés, szerintem levetkőztették.
1: Igen? Igen. Megízott és dobálta le egyesével a ruhákat magára.
5: Én nem, hogyha ilyen bűnöző lennék, vagy merénylő, akkor mindenképp úgy mennék, hogy emlékeznek rám, tehát hogy pucérom.
1: Igen. Szóval viszont jó. Aki ebben a sztoriban nem lennék, az az alelnök asszony felesége.
4: Igen,
1: nincs meg a történet?
4: Tehát itt a felvétel, nézd, ott rohan a csávó. Tehát, bocsánat, csak mindjárt mondhatod, csak a titkosszolgálat emberei, azok olyan ezen a felvételen, mintha áldogálnának és beszélgetnének.
5: Teljesen el vannak,
4: nem látsz nagyon ilyen ellenőrző kaput se, és csak azt látod, hogy egy ember messziről neki fut, és átrohan az ellenőrzésen. Nincs egy kapu, ami megállítsa. Nincsen semmi. Riadtan nézik még egy ideig, majd elkezdenek fegyvert rángat, és utána rohannak. Tehát ez egész kicsit ilyen
1: lassan reagálnak.
4: Nagyon lassan reagálnak.
5: Olyan volt az egész, mint a videójátékokban, amikor tudod, nincsen gazdája a karaktereknek, és még ott állnak így helyben.
4: Igen, keresik. Igen, jön egy NPC, és átrohan. Ugye nem nagyon értik, hogy miért nem volt szigorú beléptetés, hogy csak egyszer kellett áthaladniuk a vendégeknek egy fémdetektoron, azonosítást se kérdeztek mindenkitől. Tehát, és hát a legszenzációsabb ebben az egészben, ugye már megjelentek az összeesküvés elméletek is, hogy mi van Trumppal, és hogy valószínűleg lehet, hogy az elnöknek, hát hogy is mondjam, csak megingott egy kicsit a támogatói bázisa, és hogy ez egy ilyen félig meddig megrendezett jelenet volt, amivel egy ilyen...
5: Ez segítettől kevésbé fogja
1: karagudni rá? Szimpátiát éreznek iránt, hogy úristen, már meg szegény megint meg akarták.
4: Van egy biztonságpolitikai, amerikai biztonságpolitikai szakértő, azt elemezgette, hogy ahogy egyébként az alelnökért berohannak, ahogy a Trump még ott üldögél, ahogy fölállítják, majd a Trump hirtelen elesik, ő azt mondta, hogy egy nagyon ismerős, jól begyakorolt koreográfiát látott ő a színpadon egyébként. A Trump az áldozat, akit lelöknek a színpadról, egyébként ő üldögél legtovább az asztalnál, az megvan. Alelnöket kiszedik, elviszik.
1: Hát ő tudott róla, tudod?
5: Melania, ne siessél, én már csináltam ilyet, ilyenkor mindig várjál, hogy segítsen kiviselni Melania, nyugodjál meg. Azt megeszed, Melania?
4: Azt a pesgőt ott még megiszod. Trumpot körbeveszik, felállítják, elkezdik hátra levinni, de elesik. Vagy lelőkik a földre, és akkor ő az a nagyon lassú, Trumpos mozdulattal föláll, megpróbál egy kicsit ott hátranézni, és utána elviszik a függöny mögé. Majd nyilatkozik nem sokkal később, ahol megkérdezik, hogy mi lehet annak az oka, hogy minimum akarják ölni. És azt mondja, hogy a nagy emberek sorsa ez.
1: Megemelte magát hogyha megint.
4: Hatással vagy a világra, itt viszik az alelnököt. Ha hatással vagy, ezt nézd meg, ott viszik az alelnököt, figyelj, elrántják, rohannak. A Trump mindig ott ül, alelnök már sehol. Sehol a testőrök, nézd meg, ott most berohannak.
5: De ez a protokoll szerintetek így van, hogy mentsük meg az alelnököt.
4: Nem, azt mondják, hogy távozási sorrend van, tehát hogy ne legyen folyosón nagy dobo. Hopp. Ott Trump egy pillanatra elesik, van egy ilyen fölsegítjük az elnököt, nagyon sok fotó készül közben, és aztán viszik be a függöny
5: gyere,
4: mögé,
5: papa, gyere.
4: A szokásosan összeborulva a testőrök. Na, és ugye hát ez történik a lövöldözés közben, emberünket hatástalanítják, de közben viszont vannak már hősei ennek a partinak, mert hogy az egyik hősünk az elkezdte lopkodni a borokat a bálteremben. Hát gyerekek, hogy azért... Mindenhol egy kicsit ott vannak ilyen arcok.
5: Laci, megegyeztünk abban, hogy ez ő, tehát ez Laci, ahogy a stressz lement az ember, akkor azonnal, na jó, azért józanul nem fog hazamenni.
4: Igen.
5: Tehát azért, mert lövöldöznek.
4: Ezt keresd meg, Zsuzsa, egy indexik. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy szörmebondás hölgy, véletlen egy újságíró, bár ez nem biztos, fittyet hányva veszélyre, összegyűjti az asztalomokon maradt márkás borokat és pezsgőket.
1: Ki van fizetve? Hát attól, hogy lőnek azért, ezt még csak
5: az kell, hogy kukába kerüljön.
4: Jó eséllyel nem azért, hogy visszaadja a szomeliének. Ez mekkora duva. Igen, a vacsora vendégek bent vannak az asztalok alatt, vagy kimenekülnek a bálteremből, de a New York Post leköltözölt egy olyan videót, ahol egy szörmebundás elegáns hölgy összegyűjti az asztalon maradt pezsgőket, majd hát elrak néhányat a táskájába, meg néhányabba belekortyol.
1: Na, akkor mondom nektek, hogy ez egy újságírói parti volt.
4: Ez egy újságíró média, így van.
1: Szép emlékeim vannak arról a korszakról, a 90-es évek, 2000-es évek. Amikor még én is jártam ilyen sajtótájékoztatóra, és volt egy hölgy, aki egy neves újságírójának adta ki magát, az újságnál sose tudtak róla. Ő úgy ment, kérlek szépen, ilyen partira, hogy a kis kézi táskáját kibélelte nájlonzacskóval.
4: Ja, Istenem.
1: De, és a hidegtáltól kezdve mindent így szépen söpört be.
4: Jaj, de kellemetlen.
1: Hosszú éveken keresztül.
5: De nézd meg, ez szóval, ez példakép.
4: Igen, példakép. Például a bundás sajt. Ott van, valószínűleg egy újságíró, jobb oldala, kép jobb oldala.
1: Ott, igen.
4: Hopp, rányul egy üvegpezsgőre.
5: A háttérben, nézze.
4: És hopp, még egy.
5: Háttérben nézze, mindenkinek van a kezében egy üvegpezsgő.
4: Elkezdi elvinni, gyerekek. Ez szenzációs. Bundában gyönyörűen.
5: De akik ott állnak, mind azzal fotózkodnak üvegpezsgőkkel.
4: Ott már minden.

0: felméri. Mit látsz?
1: Na? Ott a palack bor.
0: Ott a palack bor. Aha, itt már szelfiznek az asztalnál egy másik borral.
1: És utána üvegből vissza denaj.
0: És ez ugyanaz a nő? Ugyanaz a nő, aki már kint a rendezvény előtt már üvegből iszza a bort. Egyébként így kell. Tehát, hogyha már ott marad az a sok jó kaja meg a pia, akkor már elviszel.
2: A hiteles tájékoztatás alapja az őszintesség. Az őszintesség alapja az ital, akkor tulajdonképpen véghez vitte azt, amit vállalt.
0: Azért megnézem a lopós csajt. Ő most azért nagyot megy. Tehát azért megnyugtat, hogy ott se nagyon mások az újságírók, nem? Ha belegondoltok. Tehát az, hogy az újságíró lesz itt
2: de
0: már...
2: De ez inkább ilyen emberi dolog, nem ilyen újságírós.
0: Te lopnál? Tehát
2: de ez nem lopás, amikor
1: nem
2: az asztalra
1: lopás,
2: van téve.
1: Nem lopás, ki van fizetve. Az azért volt ott, hogy te megidd.
0: Oké, de mások még bújnak az asztalat, még meg egy kis sikítozás is. Az az első gondolatot, hogy elviszem, mert ingyen van.
1: Hát persze, meg hogy mi nem biztos, hogy haza tudunk menni, érted? Nem biztos, hogy kiengednek. Akkor legyen mit inni.
2: Persze, szerintem pont ez a fajta túlélési stratégia, amit te is csinálnál, csak ugye most nem állsz bele, de hogy abban biztos vagyok, hogy te nem szaladnál el onnan, hanem...
1: Összerakod, na még egy kis sajtos
2: már
1: pogácsát.
2: Már eljöttem otthonról, most akkor csináljunk valamit, srácok, akkor legyen valami.
0: Igen, kész. Igen. És egyébként az hogy van, mondjátok meg nekem őszintén, hogy nem lövik le az embert. Tehát ugye azért az is egy kérdés, hogy amikor te lövöldözöl, akkor utánad lő a titkosszolgálat, ott nincs nagyon pöcsölés. Tehát ha te már tüzet nyitottál, akkor ott egyértelmű, hogy téged le kell szedni. Azért, emberünk mert... békében, biztonságban túlélte a merényletet, leteperték a földre, és megbilincselték. Az egész sztori valahogy sátít egy kicsit.
1: Valószínűleg, elkezdtek lövöldözni, a biztonságiak akkor a csávó lefeküdt a földre,
2: szerintem
1: eldobta
2: nem ez
1: fegyver,
2: van. Nem. Szerintem diák munkába vállalta, órabérje. Utána vissza kell majd engedni. Most csak egy ilyen gyors szerep volt, kapott érte még egy kis bónusz, ez cső.
0: Igen, de a zseniális felvétel, az nem tudom, hogy látjátok-e, kell keresd meg, amikor a lövések vannak, és ők az asztalon üldögélnek, hogy mindenki hallja a lövéseket már, az ajtó felé figyel, a Trump egyedül, mint egy ilyen boldog idióta, egy nézelődik balra-jobbra, szerintem a csávó süket.
2: Tehát hát nézd süket, meg, vagy hallja, neki.
0: Itt nézd meg ezt, figyelj. Valami bűvésztrükköt néznek éppen az asztalnál, mindenki elcsodálkozik rajta, és figyelj, nézik a lövéseket. Figyeld, mindenki. Mindenki riadtan, mindenkit betekerd, akkor vissza, Zsűl, léci, kérlek, a jelenetre. Oda, figyeld, mindenki elkezd az ajtóba nézni, és megijednek attól, hogy lövéseket hallanak. Nézd a Trumpot. És balra jobbra nézelődik, szerintem nem hall a csávó. Ő nem hallja, hogy már lőnek kint. Mert hogy mindenki baromira megijed. Érted? Emberünk süket.
2: Nem inkább az, hogy elolvasta a programot, is be volt írva a desszertelé a lövöldözés.
0: Igen, desszertelé a lövöldözés. Nyugodjon, mert Trump elnök úr.
1: Hát, vagy hozzászokott már, annyit hallott ilyet, nem?
2: Hát előtték a fülét az előzőnél.
0: Én imádom. Mindenki sikít, fekszik, rohan. Van egy további videó is, és ő még mindig az asztalnál ül. És figyelj, nem megy érte senki. Mondom, az alelnököt elviszik, és a Trumpért nem megy senki. Igen, őrület. Ez egész olyan, mint egy színház egyébként. Ez nagyon fura.
2: Erika Körkő ott a sarkon?
0: Erika Körkő is ott volt, így van, a Csári Körknek az özvegye. Őt kivezették, nagyon sírt. Nagyon sírt, és mondta, hogy ő szeretne hazamenni, igen.
1: Na, hát az alelnökre visszatérve, hogy az hogy van, hogy így megvan határozva, hogy egy családból kit mentünk, ugyanis, hogy kiviszik az alelnököt, a felesége, egy szőkenő lebújik az asztal alá, és ott marad egyedül.
2: Úgyhogy terhes. Őnek... Tehát ő 20 hetes terhes. Ugye itt volt Magyarországon és nem ő... olyan régen, és akkor... Tehát
1: és őt nem mentik?
2: De a terhes nő az asztal alatt.
0: Mentik, ugye itt ezért a védett személyek, tehát az alelnök fontosabb, mint a terhes nő. Sajnos ez a protokoll. Tehát, hogy mentik, ugye azt olvastam, azt mondta a szakértő, hogy itt van egy sorrend, tehát nem azért mentik az alelnököt először, és a Trumpot később, hanem hogy ha Trumpért mennek, akkor már nincs egy irány, ahova vihetik az alelnököt, és kiszedési sorrendben, hogy ne legyél folyosó, tehát hogy ne, a menekülési útvonal az ne legyen dugó. Elkezdik rángatni a Trumpot, ő megy le a lépcsőről, azon az úton már nem tudják kivinni a Vance-t, mert elállja az utat. Tehát ezért abban a sorrendbe szednek ki, ahogy odaérnek hozzád. Nincs sorrend. Nincs, hogy először az elnököt aztán.
2: Ez nagyon furán hangzik, és nem olyan logikus, vagy csak én nem értem.
0: Meg azt írva a kisebben lehet igazság, hogy bomba veszély miatt nem lőnek.
1: De várjál már, az alelnököt erre hozták, a Trumpot arra viszik. Tehát ez két külön.
0: Mert a Trumpnak be voltak forgatókönyvbe írva egy műesés.
2: Igen.
0: Pedig nem volt, hogy a Trump elesik 08:02-kor. Igen.
2: Trumpot sminkelni viszik először, és csak utána a lépcsőn.
0: Igen, az, hogy nem lőnek rád, mert hogy nem tudják, hogy van-e rajtad bomba. És ezért inkább megpróbálnak hatást, és ez a levetkőztetés is.
2: De ha fejbe lőnek, akkor felrobban a bombád, ami...
0: Hát lehet, hogy még tudod, van egy detonátor a kezedbe, rárögzítetted úgy, hogy le van nyomva, és a fölengedése robban, és már kapsz egy fejlővést, akkor egyszerűen elengednek az izmaid, és felengeded.
2: Hátsó őrlőfogadban volt, és pontják elkapják.
0: Tehát, hogy valószínűleg itt azért van egy nagyon komoly biztonság protokoll, ahogy bennek, de hogy ezért nincs lövés, hogy ezért próbálják meg máshogy hatást tanítani az embert.
2: De például azt nem értem, hogy a terhes felesége, ő miért bújik alapból be az asztal?

0: Gondolt, hogy még gyorsan a Trumpot azért ott meg.
1: Halló, halló. Halló.
0: Elnök úr, látom, nagyon izgulj, ugye meg itt vagyok az asztalon.
1: De hogy miért bújj be, miért nem szabad a férje után, akit kivisznek?
2: Tehát, hogy... Nem tud szegény.
0: Igen.
1: Nem, de miért nem tud? Nincs lába?
2: Nem tudom.
1: Tehát nekem a férjemet valaki...
0: Fura, az egész jelenet nagyon fura.
1: A férjem lenne az alelnök. Igen? És elviszi két biztonsági boly. Viszik őt, hogy mentsék meg. Hát én legalább utána sétálnék, nem? Hogy, Péter, legyél kedves azért. Értem? Én nem értek, de azért.
0: Hát de most ha választhatok, hogy ott maradok az asztal alatt, vagy megyek vételül a férjem után, ott maradok az asztal alatt.
1: De jó helyen vagyok, van egy... megvédeni?
0: Hát nem látom. Nem
1: látom. Soha senkit nem öltek meg asztal alatt.
2: Nem látnak.
1: Ha én nem látom őket, ők se látnak engem. Ez a szabály.
0: Van egy pezsgős üveg az öletbe, el vagy az asztal alatt. Eltakarod az arcodat, hogy ne vegyenek észre, és megvagy. De lehet, hogy tényleg egyébként készült átmenni a Trumphoz az asztal alatt. Tehát, hogy azt mondom, utolsó lehetőség előkor, utolsó lehetőség.
1: Nem hiszem.
0: Jaj, nagyon szeretem, az egész jelenet nagyon szürreális.
1: Szerintem nekem a mozdulatsorban az jön le, hogy ez úgy ki lett találva, hogy na te lebújsz, én elszaladok, téged kigáncsolnak.
0: Ezt írják. Ezt írta egy neves amerikai politikai elemző, vagy biztonságpolitikai szakértő, hogy minden mozdulat egy koreografált, megrendezett, nagyon fura, nagyon mesterkélt, előre felépített mozdulatsorokból álló, nagyon fura esemény sorozat.
1: Azt írják, hogy nem is a felesége ült mellette. Tehát ez nem a felesége, aki bebújt.
0: Az alelnök
2: maradhat.
1: Hát én nem tudom.
0: Nem, azért volt a nő az asztalat, mert neki volt a feladat elgáncsolni a Trumpot.
2: Az elnök úrnak nem jutna eszébe, hogy el kell esni, akkor Esztike, maga jön.
0: 8 óra 13-kor elnök úr elesik.
2: Jaj, bocsánat! Most csak, hogy nagyon szeretlek, az jutott eszembe, és azért... Ebből nem jövök jó
1: ki. Te testedet úgy fogják meg találni a lövöldöd, és nagy medvagy meg lesznek tömködve a lyukokba. Azt én fogok csinálni, ne vérezzél ki, jó? Megoldjuk. Jó, de most tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
0: Na oké, nézzük meg.
1: Magadra veszed Ferit, mint pajzsot.
0: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abrosz, és locsolnám még a pezsgőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
1: Kihúzta a hasonlót?
0: Össze-vissza fosott maga, bebújzik az asztalát, hogy ide nekem ezt a pezsgőt, gyorsan megiszom. És az, nem tudom, de hogy reálisan megpróbálnék egy picit gondolkodni.
1: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, tehát ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem
0: lenne. Ti lennétek a stáb, lennétek az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Jó, te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
1: Nem, azt csinálnám.
0: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
1: Nem, lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
2: Tömésre feltűnő.
0: Ő Eszter is gurul.
1: És csak annyit látnám, hogy aki áll, csak annyit látnám, hogy rántom le tudjátok a terítőket. Olyan, mint egy ilyen nagyon furcsa lényet kúszta ki.
0: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
2: Egyre nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
0: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
2: Én megmentenélek.
0: Engem?
2: Hát te vagy az elnök, nem?
0: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán.
2: Akkor nem.
0: Sztorigálán nem. Jó, sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már asztal alatt iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
2: Akkor én szedem össze a piákat, az egész
0: biztosban. Te összeszeded a piákat.
1: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
2: Kint vagyunk, haver.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhass.

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdőj. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
2: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgasson

0: információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Kell egy jó reklámötlet?
2: Tudjuk a megoldást.
1: Sok embert kell elérni hatékonyan?
2: Tudjuk a megoldást.
1: Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegeden?
2: Tudjuk a megoldást.
1: Szeged@radio1.hu. Hogy Szegeden a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják.
2: Szeged@radio1.hu.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Nyílik az Orgona anyák napján, átalakult az új szegedi szabadtéri színpad nézőtere, eldőlt a Szent Háromság utcai platán sorsa. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Az egyik legautentikusabb virág anyák napján az orgona, amely május első vasárnapjára már mindig teljes pompájában ragyog a kertekben. Ez az a virág, amelynek illata visszahozza a gyerekkort, és manapság is sokan orgonával lepik meg édesanyjukat anyák napján, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sípos József növényorvos.
4: Ennek a hirdetésében nagyon fontos szerepet tölt be az orgona növény, amely erős illatával az emlékezés és a szeretet virágaként jelenik meg. A gondozása nagyon egyszerű. Nagyon jól érzi magát a napos helyen, és a javasolható virágzás után vágjuk vissza, metszük vissza, így a következő évben még jobban és gazdagabb virágszerkezetet fog hozni. Számomra az orgona értéke nem csak a szépségében van, hanem abban is, hogy az illata visszahozza a gyermekkornak az emlékeit, a régi kerteket, az otthonosság világát.
3: A szegedi szabadtéri játékok új szegedi játszóhelye látványos átalakuláson ment keresztül. A régi nézőtér betonalapja megmaradt, de arra egy új rozsdamentes fém szerkezetet építettek, és eltűntek a fapadok is. A nézőtér befogadó képessége változatlan maradt, 1149 fő, de szükség esetén további 200 mobil székkel akár 1350-re is bővíthető. Az idei a szegedi szabadtéri játék 95. évada, így a jubileumhoz kapcsolódva gazdag program kínálatot hirdettek az idei nyárra. A Szentháromság utca páratlan oldalán egy körbeszalagozott faóriásra lehetnek figyelmesek a járókelők. Az úttest felé jelentősen megdőlt platánon műszeres favizsgálatot végzett Szabó József okleveles erdőmérnök, növényvédelmi szakmérnök, írt róla a Délmagyar. A szakember elmondta, a műszeres favizsgálat a talajból való kifordulás veszélyének lehetőségét mérte fel. Kiderült, a Szentháromság utca platánja biztosan kapaszkodik a talajba. A szakember évente több száz szegedi fa állapotát vizsgálja különféle módszerekkel. A környéken a kocsányos tölgy a leghosszabb életű fafaj, míg a füzek és a nyárfák jóval rövidebb életciklusúak. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkülhet. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a hónap utolsó szerdája. Tehát az van, hogy fordulunk rá a májusra. Gyónunk akkor, megnézzük, hogy miket írnak.
1: Hát, én felkészültem, hogy beengedjem a gyarlóságot az életembe.
0: Beengeded?
2: És a feloldozásra is felkészültél, hogy
1: azt
2: megad? Hát
1: meglátjuk. Minden nem lehet azért.
0: Pár hónapja itthon vagyok munkanélküli. Én a férjemnek folyamatosan azt mondom, hogy nem hívnak vissza sehonnan, de őszintén csak nem találok értelmes állást, és nagyon jól érzem magam jelenleg kitartottként. Aha, nem rossz ez. Köszönöm. Írja egy hallgató.
1: Treat yourself. Így van, ott vannak a vásárlások online, az is egy elfoglaltság.
2: Hát amíg ezt otthon elnézik, ugye?
1: Fekvészetek, kis takarítás, kis pihengélés.
2: De apa egy idő után csak rád szól, nem? Hogy kéne valamit csinálni. Na, megbocsájtó, akkor csináld.
1: Én nem lehet tudni, milyen típusú apa. Hát most figyelj, élvezd, hát ez a te most az újrakezdés előtti megpihenés.
0: Kell egy kicsi. Oldozz fel, atyám, mert vétkeztem április 12-én, miután az egész napot végig ideg állapotban töltöttem, és megérkeztek a végeredmények. Nőlétemre olyan szinten sikerült berugnom, hogy másnap egész nap a víz sem maradt meg bennem. Este 6-kor tudsz kekszel, és remegő kézzel imádkoztam hozzá, hogy édes Istenem, csak ez maradjon benn. Puszi, Gréta. Gréta megünnepelte az eredményeket.
1: Ez teljesen rendben van. Annyi, hogy adok egy jó tanácsot, hogy ha így érzed magad, akkor egy dedalont próbálja meg valahogy bejuttatni a testedbe, és utána nagy alvás lesz, és aztán semmi bajod többé.
0: Igen, az előre beszedett fejfelsülapító meg dedalon az egyébként tényleg
1: nagyon
0: jó
1: dolgok ezek.
0: Vettem egy lakást úgy, hogy a feleségem nem tud róla, és a bónuszaimat egy titkos számlára utalom a munkaadómmal már 5 éve.
2: Mondjuk
0: azt a mindenségét neki.
1: Mi a terv? Most az van, hogy építed a titkos életedet, hogy átszerizzél?
2: Kezdjük az alapoknál. Hogy tudsz elcsaklizni egy lakásnyi pénzt úgy, hogy nem veszik észre otthon?
1: Pontosan mivel foglalkozol, és van-e ott még lehetőség esetleg másoknak is?
0: Igen, mit csinálsz? Igen. Azért az sok pénzt kell félretenni jelenleg lakásárak mellett.
2: Még ha ez egy vidéki város is, vagy mit, te akkor is 30.
0: Igen. Májusban lesz az esküvő, minden meghívottnak panaszkodom, hogy mennyire nincs pénzünk, meg hogy nászútra se tudunk menni, pedig már be van fizetve az 5 csillagos szállodánk egy görög szigetre augusztusra, de ezt titokba tartom. Mindez csak azért csinálom, hogy megszálljanak minket, és annál több pénzt adjanak nász ajándékba. Nagyon furda a lelki is, mert kérlek, oldozzatok fel.
1: Úgyse tudok elmenni a kerozin hiány miatt.
0: Ennyi, úgyhogy... maradtok itt, elkölditek majd Balatonra.
1: Így van.
0: Igen, most váltott a munkáját, az előző helyen ott loptam a napot, ahol csak lehetett. Folyamatos kávézások, vécérejárások, szerverszobák, telefonálások, 2 telepen volt a végén már. Azt hazudtam az egyiknek, hogy a másikban vagyok, közben vonaton voltam már hazafelé. Hordozzatok fel. Hát ezt sokan csinálják.
1: Bizony.
0: Ezt sokan
1: Balázs
0: csinálják.
1: Csak az egyik. Az igazság, hogy ezek a nagy felnőtt foglalkoztató mamut cégek, ezek ezt lehetővé teszik már.
0: Vannak kiutak, igen.
1: Igen.
0: Abszolút, el tudsz bújni. Egy hosszabb gyónás, jó reggelt srácok, az vagy több mint 1 éve történt, valami február 9-e kerül, az azt következő első adás, amiben Balázs is szerepelt az amszterdami fellépése után, volt egy megjegyzés, ami engem nagyon felhúzott, annyira, hogy akkor eldöntöttem, nem akarlak titeket többet hallgatni. Előtte minden reggel alakadtalak, sokat vezetek, szóval ez a napi rutti része volt. Ez a bizonyos megszállás annyira rosszul esett, hogy hónapig teljesen kihagytalak titeket. Mikor barátokkal ültem az autóba, akkor is mondtam, hogy inkább ne. Aztán egyszer úgy alakult, hogy mégis hallgatnom kellett benneteket, mert másra utaztam, és akkor kezdett megváltozni bennem valami, rájöttem, hogy nem kell titeket piedesztára emelnem, nem érinthetetlen figurák vagytok, hanem emberek, akik néha mondanak hülyeséget, vagy olyat, ami nem esik jól. És ez így van rendjén. Szép lassan újra elkezdtelek benneteket hallgatni, most több mint 1 éve jutottam el oda, hogy ezt el akartam nektek mondani. Nem volt könnyű ügyvezetés közben felmondani ezt, de remélem érthető lett. Igazából csak ennyit akartam, hogy lezárjam ezt magamban. Dani Amsterdamból.
2: Óriási vagy, Dani, hogy egy mondatról, vagy egy témától, hogy egyébként hallgatsz bennünket 5 éve, hogy még tudunk ilyet csinálni. Ugye? Hogy ez milyen érdekes, hogy azt mondod, na akkor itt vége, ezekkel én végeztem.
0: De ráadásul én mondtam Amsterdamban egy fellépésen, tehát ja, nem is együtt van a műsorban, csak tőlem hallott valamit, és megharagudott rád is, tehát a magára a műsorra, de ez egy amsterdami fel, nem tudom, mit mondtam. Természetesen megcsalom a feleségem. Olyan frigid és hideg, mint a Elzával élnék a jégvarázsból. Pedig mindent beleadok, lefogytam, gyúrok, letettem a piát, sokaknak feltűnt, csak neki nem, oldozzatok fel.
1: Ez a leszbikus, csak mondom.
0: Di-di-di. Föloldozunk, abszolút nem törünk pálcát. Megtettél mindent, próbálkoztál, udvaroltál, lefogytál, nem akar veled lefeküdni.
1: Legalábbis most ezt mondod, ugye?
0: Legalábbis most ezt mondod, igen. Igen.
2: Kéne megkérdezni a másik felet csak.
0: Igen, meghallgatnak a másik felet, de nem törünk pálcát, el tudjuk fogadni. Dani, a sok fű rossz, értem? Volt egy fogműtétem, és ráhúztam egy héti betegszabit, rájátszottam, hogy mindig fáj, de csak otthon pihentem, nyaralást szerveztem, még a barátom dolgozott, de nincs bűntadatom, mert elegem van, átlagos

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Szuperajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JUSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
5: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdőj. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo,
9: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Sándorfalván lesz kiszállásos véradás, WC csészét is összeszedtek az árokpartról a közutasok, országos szamóca ellenőrzés lesz. Már is érkezem a részletekkel, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A következő időszakban is adhatnak vért a környező településeken a véradók, nem csak az intézeti véradásokon. A vére most is nagy szükség van, minden vértípussal rendelkező véradót várnak a napokban is Csongrád csanádban. A következő kiszállásos véradás Sándorfalvá lesz a jövő héten, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
3: Az előttünk álló időszakban a következő kiszállásos véradás Sándorfalván a Pallavicsini általános iskolában szervezzük, május 8-án pénteken déltől 4 óráig lehet jelentkezni.
2: Az idei földnapja alkalmából hirdetett országos kezdeményezés során a Magyar Közút Nonprofit Kft. ZRT mind a 19 vármegyei igazgatósága, köztük a Csongrád csanád vármegyei mérnökségek is csatlakoztak a szemétszedési akcióhoz, írta meg a Vármegyei Napilap. Az elmúlt időszakban több mint 400 útszakaszon, pihenőhelyen és körforgalomban zajlott a munka, amely során az útmenti területek látványbeli helyreállítása volt a fő cél. A szakemberek nem csak flakonokkal, hanem bútorokkal, építési törmelékkel, elektronikai berendezésekkel és gépjármű alkatrészekkel is találkoztak. A legbizarabb leletek között szerepelt egy lókoponya, egy használt WC csészé és autóbontásból származó karosszéria darabok is. Összesen országosan 154 tonna illegális hulladék került hivatalos lerakóhelyekre, ami csaknem 10 afrikai elefánt súlyának felel meg. Országos szamóca ellenőrzés lesz. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elsősorban az idéglenes árusoknál vizsgálja a forgalmazási körülményeket és a higiéniai előírások betartását, de a nagybani piacok és kereskedők, valamint a boltok, zöldségesek is számíthatnak razziára, az utakmenti értékesítőknél is megjelennek a szakemberek. Csongrád-Csanád vármegyében Zsombón, Bordányban, Üllésen és Szatmazon is termelnek szamócát. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Kellemes időtöltést kívánok! Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Ja, azt olvastuk, hogy 11. kerület Etele úton a Bikás Park mellett a társasház második emeleti lakásában készszorított a barátnő nyaka, az egy férfi, és ezért túsztárgyaló is ment együtt a tekkel.
5: Ez érdekes? Az álmom amúgy, én túsztárgyaló akartam volna lenni. Ez volt az álmom.
4: Még lehet.
6: Mivel kezdenéd?
5: No.
6: Léci! Engedd már el!
4: Ugye ilyenkor kimenjenek a rendőrök, a terrorelhárítási központ, katasztrófavédelem, mesterlövészek is kivonulnak, gyerekek, és megérkezett egy túsztárgyaló, és annak próbálunk utána járni, hogy mivel kell felvérteződni egy túsztárgyalónak, hogyan veszi le a karaktert, aki bent van, milyen itinerek, protokollok vannak, mennyi ebből az időhúzás, amíg mondjuk a tech felkészül egy valódi akcióra, hogy lezárják ugye a környéket, kivonulnak. Ez egy túszdráma, ez történt, még hál' Isten azért szerencsére a kimenetele, Kelenföldön. De tényleg mi van akkor, ha készorítanak a torkot, hogy gyilkossággal fenyegetőzöl? Tehát, hogy...
6: Hát azt, amit a filmekben látsz, tudod, az erkélyen ott van a túsz, meg aki túszul ejtette, és már látod, hogy felülről ereszkedik le a helyi tech, így fejjel lefelé lóg a csávó egy pisztolyal a kezébe, olyan nálunk is van?
4: Hát valószínűleg.
6: Vagy elérkezik persze. Mondjuk az a pillanat, amikor kiadják például azt, hogy figyelj, ki kell iktatni a izét.
4: Biztos, hogy nagyon sok végkimenetel van, meg nagyon sok lehetőség. Időhúzás, behatolás, ártalmatlanítás, tárgyalás. Tehát, hogy gondolom, megvannak a különböző stádiumok, hogy mit lehet elérni. Aztán, ha nyilván nem, akkor. Előbb-utóbb vagy bemennek, vagy kiszedik.
5: Az nagyon fontos, hogy kültéri vagy beltéri a túszejtés.
4: A túszejtés ez beltéri volt.
5: Beltéri túszejtés, én akkor fognám, és nevető gázt fecskendezni be a lakásba, kívülről, valami lyukon keresztül, és utána, amikor már óriási a hangulat, nevet. Akkor kihoznám őket.
4: Nagyokat kacagva.
5: Igen.
4: Na, de meglátod, hogy elkezd bejönni a gáz, még mindig kár tudsz tenni ugye a túszban.
5: Honnan látod meg, hogy bejön a gáz?
4: Hát ez elkezdik beengedni, ezért az gomolyog, annak van egy láthatósága, nem?
5: De alulról engedem, és akkor nem, hanem egy altatógáz.
6: Tehát ez láthatatlan gáz.
4: Szaktalan.
5: Mert a gáz ugye szintén szaktalan, igen.
4: Na, akkor az összes túsztárgyalást így oldanák meg, hogyha lehet. Annyi az egész társasházat lemérgezik.
5: Annyira
4: még
5: zavaró,
4: század,
5: hogy...
4: Még század meghalnak.
5: Hogy folyton megoldom ezeket a nehéz problémákat.
4: Igen,
6: mindig kötözködünk.
5: Ez van.
4: Kicsit így vagyok, mert felvezettem a témát hosszan, jössz egy gordiuszi csomóval, átvágod az altatógát.
5: Következő.
4: Ezek meg kivonulnak, túsztárgyalót visznek, érted? Igazságügyi pszichológus megy ki velük, túsztárgyalót, te meg azt, hogy jöjjenek az altatógázzal.
6: Védessük le, és adjuk el.
4: Na, mindjárt fölhívunk egy valódi túsztárgyaló, gyerekek. Csak hogy ilyenkor egyébként tényleg mi történik? Ki dönt arról, hogy ő meddig tárgyal? Ki mondja azt, hogy oké, eddig tárgyaltam, menthetetlen a dolog, akkor jöjjön most a tech, és hatoljanak be. Tehát nyilván ugye az a feladat, hogy jobb belátásra bírja, ugye? Érted, milyen...
6: Mit tudsz mondani?
5: Én először megdicsérném a külsejét, annak minden körül. De nagyon jól nézel ki, ahhoz képest, hogy túszejtő vagy.
4: Igen.
5: Ugye, az állív, ez nagyon tetszik, hogy és ezek a színek, te egy tavasz típus vagy.
4: Igen, mivel azért ez egy művelet, gondolom, nem a túsztárgyaló mondja ki a végül, gyerekek. Jó, én megtettem, amit lehet, szevasztok, elmélyekeztem egy valamit, hanem van egy operatív ember, aki erről dönt, hogy eddig volt a túsztárgyalás, akkor változtatunk mostantól kezdve.
5: Most akkor... egy navos eljárás indul.
4: Mostantól akkor egy navos eljárás alá vonjuk az illetőt. Itt van Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus túsztárgyaló. Hello Márk, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
4: Szia Márk. Ennél az esetnél konkrétan te voltál, vagy valamilyen szaktárs?
7: Nem, én éppen otthon voltam, úgyhogy nem én voltam.
5: Aha. Otthon is szoktál túsztárgyalni?
7: Természetesen online-ban is szoktunk ilyet csinálni.
4: Figyelj, neked ilyenkor körülbelül annyi időd van felkészülni az emberből és az ő profiából, amíg a helyszínre érsz, kapsz valami információt?
7: Pontosan, így van. Tehát amikor mész a helyszínre, akkor már előtte kiérkeztek a rendőrök, biztosították a helyszínt, összegyűjtötték az információt, amit lehet tudni a szomszédoktól, a bejelentőtől, megnézték a priorálást, hogy mi történt, hogy mégis mi van ezzel az emberkével, és azt már ott megkapod, miközben mész a helyszínre, ebből fel tudsz készülni, hogy hogyan kezd hozzá ez az egész túsztárgyaláshoz.
4: A műveleti parancsnok csörög be neki a lakásba, és mondja, jó napot kívánok, adom Márkot a túsztárgyalót, vagy te indítod már a hívást egyből, mint túsztárgyaló?
7: Ez változó, ez nagyon változó, ez mindig attól függ, hogy hogyan tudjuk felvenni vele a kapcsolatot. Van, amikor telefonnal nem is lehet felvenni a kapcsolatot, mert például vagy nincs nála telefon, vagy nem tudjuk a számát, ilyenkor például akár megafonban. Volt olyan, amikor én megafonnal kiabáltam folyamatosan egy lakóépületbe.
5: Jó, terüljük a politikai tartalmakat, jó?
6: Hangos beszélőt használjuk.
7: Elektromos, elektronikus hang kihangosítóval beszéltem gyakorlatilag, és hogy ez azért mindig változó, tehát mindig attól függ, hogy a helyzet hogyan adja.
4: Erre nyilván nagyon sok pszichológiai trükk van, és évekig tanítjátok, vagy tanuljátok, és tanítják nektek. De te különböző kérdések és az abból adódó válaszok alapján próbálsz profilozni, és felméred a mentális állapotot, az agressziót, a végkimenetelét, a helyzetnek, ez csupán kérdés-válasz formában történik, vagy van ott neked más kapaszkodód is?
7: Igen, tehát alapvetően az, hogy pszichológus vagy, az már valamilyen fajta kapaszkodót tud jelenteni. Emellett azért van egyfajta protokoll, amit megtanulunk a képzésen. Tehát például mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, hogy senkitől nem kérdezzük meg azt, hogy mit követel a túszokért cserében, mert lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ő túszokat ejtett. Tehát akár abban a felfogadott lelkiállapotban az is előfordult, hogy fogalma sincs arról, hogy ő milyen lehetőségekkel bír, tehát nem fogjuk mi erről felvilágosítani. És akkor emellett, amikor pedig kommunikálunk vele, akkor azért a hanghordozásából, az által elmondottaknak a tartalmából nagyjából látni lehet, hogy milyen irányt fog ez felvenni, ez az egész folyamat.
6: Mivel kezdesz? Bemutatkozol?
7: Így van, természetesen először bemutatkozol, elmondod, hogy miért hívtad, és hogy szeretnél vele kommunikációt kezdeményezni. Tehát az elej az mindenképpen egy ilyen, mint ahogy egy formális beszélgetés is kezdődik, ugyanúgy zajlik.
4: És aztán te, neked határozott időd van, vagy ha te kérsz egy órát a műveleti parancsnoktól, mert azt mondod, hogy gyerekek, nekem ennyire szükségem van, akkor te kapsz egy órát, addig se történik legalább semmi, vagy megy az időhúzás, vagy ők föl tudnak akkor készülni mondjuk addig a behatolásra.
7: Ez egy nagyon komplex folyamat, tehát itt nem arról van szó, hogy én időt kapok, hanem nagyjából a helyszínparancsnok az azt mondja, hogy kezdjem el a tárgyalást, és amikor én elkezdem a tárgyalást, folyamatos kommunikáció zajlik a helyszínparancsnokkal is, akinek én jelzem, hogy ebből lehet valami eredményt elérni, vagy úgy érzem, hogy nem lehet eredményt elérni, hiszen hogyha nem lehet eredményt elérni, akkor egy másik, egy B, vagy T, vagy D tervre van szükség, ilyenkor történhet akár egy ütés is. Tehát, hogy leginkább az a fontos, hogy a túsztárgyaló hogy érzi, hogy ennek mi lesz a kimenetele. De olyan is előfordul, hogy kifejezetten azt a feladatot kapja a túsztárgyaló, hogy időt húzzon, mert még nem álltak fel, nincsenek készen, nem tudnak ütni.
4: Az ütés az ugye a konkrét behatolásnak
7: a
4: egy ilyen,
7: ütés, igen, igen,
4: egy ilyen szlengje. Bocsánat, hogy ezt is így tudom.
5: A túlszejtő szokott örülni a túsztárgyalónak, vagy inkább, hogy ellenérzései vannak, amikor megérkezel?
7: Ez is nagyon változó, tehát van olyan túlszejtő, aki mondjuk kifejezetten örül annak, hogy végre valakivel felvette a kapcsolatot, de van olyan, akinek ellenérzései vannak, mert azt gondolja, hogy a túlszárgyal azért van, hogy őt behúzza a csőbe, átverje. Tehát vannak nagyon szenzitívek is, akik nagyon érzékenyek erre a dologra. Ez mindig attól függ, hogy éppen ki az, aki a túszokat ejtette. Van-e valamilyen patológiája, észlelünk-e ilyesmit. Ugye azt is látjuk, hogyha van valami patológia a személynél, akkor már pontosan tudjuk, hogy egy paranoiás nem nagyon fogunk tudni meggyőzni. Tehát ott azért inkább az időhúzás a lényeg.
4: Ja, hogy van, amikor ez face-to-face zajlik, olyan közel enged magához, tehát ez nem mindig
7: olyan
4: telefon
7: is,
4: vagy megafon,
7: van,
4: hanem
7: olyan
4: személyesen
7: van,
4: te bemész abba a térbe?
7: Nem, ha személyesen nem is mész be feltétlenül a térbe, de mondjuk kinyitja az ajtót, és az ajtórésen keresztül tudtok kommunikálni, mondjuk egy elbarikádozott helyiségben, tehát látod az ő kifejezéseit, látod az ő arcát, látod a dolgainak egy részét, máskor viszont telefonon, vagy akár az említett kihangosító eszközön keresztül kommunikálsz.
6: A túsznak a habitusa, a típusa, az is megváltoztatja például a te tárgyalási technikádat? Tehát ha látod, hogy egy nagyon pánikba esett ember van,
5: nagyon
6: túsz, vagy egy kevéssé túsz, ugye egy viszonylag nyugodt ember, akkor ahhoz is kell neked idomulni?
7: Természetesen, hát azért azt is látnom kell, hogy ő milyen érzelmi állapotban van. Hogyha nagyon felfokozott az érzelmi állapot, akkor én is így kezdek neki, és finoman egészen folyamatosan csökkentem le az én feszültségemet, ettől az övé is kanalizálódik. Tehát, hogy vannak olyan technikák, amelyekkel mi ezt a feszültséget ahogy el tudjuk vezetni, vagy megpróbáljuk elvezetni, és hogy ezt nekünk érzékelnünk kell, hogy ő milyen lelki állapotban van. Ezért a legjobb az, hogyha minél közvetlenebb a kapcsolat.
5: Vannak olyan alternatív technikák, amiről az emberek nem gondolnák, hogy ez egy túlszágyási technika, de amúgy így működik? Közös éneklésre gondolok, első körben.
6: Igen.
7: Igen, egy közös táncozni és műsorban lépünk föl, nem, azért ennyire nem. De vannak technikák, igen, amikor mi ezt tanultuk, akkor az elején, mint teljesen amatőrök, többször rajta vesztettünk ezeken a technikákon, tehát ezeket meg ki kell gyakorolni, meg kell tapasztalni, és be kell járatni ezeket a technikákat.
5: Mondasz egyet?
7: Igen, például most a túlszejtő szempontjából egyet elmondok, például mi annak idején ott vergődtünk azzal, hogy amikor telefonon hívtak minket, mind hárman voltunk túlszejtők, egy fejjel játszottuk, és mind a hárman odarohantunk a telefonhoz, ők pedig a falon átfúrt kamerával ezt figyelték, és mivel látták, hogy ilyenkor a túlszókat ott hagyjuk, mert annyira érdekel minket a telefonos hívás, ezért ameddig mi oda mentünk a telefonhoz, ácsajton kivitték a túlszókat, úgyhogy amikor befejeztük a hívást, körülnéztünk, hárman voltunk összesen a helyiségben.
4: Hány ilyen eset van évente, itt kérdez egy hallgató, jó kérdés, körülbelül mennyiszer kell menned túsztárgyalni?
7: Hát én nekem most már sem ennyiszer, mert most az utóbbi időben én már nem vagyok ebben aktív. A korábbi időszakban még aktív voltam, most már nem vagyok ebben. Most éppen túlszurejtett, igen, a munkavilága. De hogy alapvetően azt kell mondanom, hogy erről statisztika nincsen nagyon a külső szemlélők számára, van egy belső rendőri statisztika erre vonatkozóan, sokkal nagyobb ennek a száma, mint amit gondolnánk, hiszen nem csak ilyen éles helyzetekben, hanem például egy közveszélyes fenyegetés esetében, amikor például valaki azt mondja, hogy felrobbantja a gázpalackot, mert elkeseredett és öngyilkossági szándéka van, ilyenkor is visz neki túsztárgyalót. Tehát nem csak azokra kell gondolni, amikor ilyen nagy események vannak, hogy valakit konkrétan túlszul ejtettek, lehet, hogy az utcát ejtette túlszul, vagy az épületet ejtette túlszul egy palackkal.
4: Ja, hogy magára akarja mondjuk robbantani
7: van,
4: a társasházat.
7: Igen, és akkor ilyenkor is kiküldenek túsztárgyalót, tehát akár ilyen helyzetekben is, nem csak az ilyen nagyon éles erőteljes helyzetekben.
6: Lehet már mesélni sztorit? Van olyan, amire így nagyon büszke vagy, hogy sikerült megoldani, és el lehet mondani?
7: Hát,
6: nyilván nem konkrétan.
7: Hát van több ilyen ügy, ami így érdekes. Az egyik, ami engem nagyon frusztrált, az az volt, amikor nagy nehezen egy ilyen jó 3 óra alatt leimádkoztam valakit egy tévétorony tetejéről, hogy ne legyen öngyilkos. Majd miután bement a pszichiátra és lemondott az öngyilkossági szándékáról, őt hazaengedték, én pedig több órán keresztül megírtam a jelentést, hogy mégis mi történt. Közben meg otthon várt az ebédem, vagy a vacsorán, már nem tudom, de nagyon frusztrált ez a helyzet. A másik, ami egy megint frusztráló helyzet volt, az egy olyan helyzet volt, amikor egy ilyen közveszélyes fenyegetéses ügyben egy társasházban akart valaki fölrobbantani egy palackot, és amikor mi kimentünk, akkor nagyjából egy órán keresztül folyamatosan próbáltam vele kommunikálni, törvenni a kapcsolatot, nem válaszolt semmit, és akkor ezután a tech rajtaütött hangfingránáttal bementek, és kiderült, hogy már régen halott volt, mikor én próbáltam vele kommunikálni.
4: Hát szerintem már... az karriere csúcsa lehetett. Uram, igen, ő majd abszolút. Kicsit csendes, de én nem azon föl, itt vagyok igen. Magának, tartson ki.
7: Új szintre emelte a posztumus kommunikáció fogalmát. Igen.
4: Nem mondta, hogy ezzel azért nem traktáltak a kollégák egy ideig. Kézzel nem,
7: mert hogy mindent szétütöttek, szétvertek, ugye a hangfingránáttal bementek, lerúgták a polcokat, mindent, tehát ott egy iszonyú pusztítás történik egy ilyen helyzetben.
6: Jó, egy kicsit fordítsuk már át olyanra, amit mi is tudunk használni. Hogy a hétvégén mennénk motorozni a Balázzsal, otthon hogy kezdjük?
4: Mi az első jó mondat?
6: Tehát mi az első jó mondat, ahogy ki tudjuk szabadítani saját magunkat?
7: Hogy már nem igaz, hogy nem tudta egy nyomorult meleg levest tenni az asztalra, majd visszajövök akkor, amikor végre kész lesz a meleg leves.
6: Én azonnal támadásba megyünk.
7: Azonnal támadnék, és megsértődnék, és hogy érezze azt, hogy még neki kell pitűzni azért, hogy én meg...
5: ez milyen szép.
7: Egyébként alapvetően az őszintenség kívül vagyok, szerintem érdemes odaállni és közölni, hogy én elmennék a barátokkal egyet motorozni.
5: Ezeknek nem mondj ilyet, teljesen felesleges. Figyelj, azt mondanám, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy valaki mondjuk sétál át a hídon és látja, hogy átlépték a korlátot, és ott valaki meg akar ölni magát, hogy hogyan érdemes civilként közelíteni egy ilyen helyzetben?
7: Hát egy ilyen helyzetben szerintem alapvetően az a legfontosabb, hogy próbáljunk vele valahogy kommunikálni. Tehát egyáltalán fölvenni vele a szemkontaktust, megszólítani. Ha már fölvettük vele a szemkontaktust és megszólítottuk, akkor már kevésbé van esély arra, hogy leugrik, hiszen azt érzékeli, hogy valakivel már kötésben van. Tehát innentől kezdve ez már egy pozitív dolog, közben reménykedjünk abban, hogy valaki hívja a hatóságokat, és hogy küldenek egy túsztárgyalót, mert ilyen esetben is túsztárgyalót küldenek, tehát az ilyen öngyilkosságos helyzetekben is, amikor valaki ezzel fenyegetőzik, akkor is túsztárgyaló jön.
4: Az a baj, hogy a magyar jogszabály az a baj, hogy a per végére kiderül, hogy te beszélted rá, hogy ugorjon. Te kerülnél bajba, hogy miért álltál meg ott, és nem segítettél jól.
5: És még, egy nagyon fontos kérdésem, hogy nagyon sokszor lehet látni a filmekben, hogy ilyen fordított pszichológiát alkalmaznak ilyenkor, és akkor mondjuk, ha valaki krízisben van, elkezdik sértegetni, vagy ki akarják zökkenteni, és ez egy kicsit olyan amerikai, de hogy szerinted ez működik amúgy, hogy van olyan helyzet, amikor ez bejön?
4: Mondjuk
7: nem, ez amerikai és filmes, én pont azért nem nagyon nézek ilyen amerikai filmeket, mert mindegyben látom ezeket a hibás döntéseket, meg a hibás folyamatokat, és ez a halálra idegesít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fordított pszichológiát ne próbáljuk meg, mert aztán a végén bejön, és akkor utána egy egész életre lelkiismeret oldalásunk lesz.
4: Látom magán, úgysem mer leugrani. Maga ez gyáva.
6: Igen, tudja, hogy én most hova vettem volna moziba a feleségemmel.
4: De magának senki nincs, hogy látom, azért állít. De hát még ahhoz is puha, hogy leugorjon. Ne, ez filmekben van, ez ne csinálni, ez nem működik.
5: Mindenképp az lényeg, hogy kapcsolni tudjatok egymáshoz, nem pedig az, hogy még fokoz az ő rossz érzését.
7: Így van, igen. Így van. Tehát a lényeg az az, hogy azt érez, hogy valaki odafigyel rá, végre valaki rálát az ő problémáira.
4: Ha már film, akkor ezeknél a túsztárgyalásoknál is van mindig egy helyi körzeti megbízott, aki okoskodik mind a filmekben, fánkot iszik és kávét iszik, és nagyon okos közben.
7: Biztos van ilyen a hátsó vonalban, mi azt nem látjuk, mert éppen a konténerben izzadunk. Tehát, hogy a fogalmunk sincs arra, hogy mi zajlik kívül.
4: Jó, hogy ti is egy ilyen műveleti konténerben kell, hogy üljetek sokszor ott telefonáltok.
7: Teljesen külön vagyunk, tehát mi nem látjuk azt, hogy a helyszínparancsnok éppen milyen utasításokat ad. Tehát ez egy teljesen különálló egység. Nekünk vagy azt mondják, hogy akkor húzd az időt, vagy mi mondjuk azt, hogy nem fogunk tudni megegyezni. Tehát ez egy teljesen más egységként működik.
5: Még a hallgatók kérdezik többen, hogy mi az a hangfingránát?
7: A hangfénygránát bedobják, és egy nagyon durran, és egy hihetetlen nagyot villan, és egy pillanatra leblokkolnak tőle az emberek, és ebben az időszakban van ideje a technek behatolni, mert a ledermett emberek nem tudnak hirtelen megmozdulni, tehát hogy gyakorlatilag egy lefagyasztja őket, ez a hirtelen hang és fényhatás.
4: Mennyi idő még az ember túsztárgyaló lesz? Ez milyen alapképzettség kell?
7: Hát én még a régi rendszerben képződtem, amikor pszichológusként kerültem a Tolnamegyei rendőrfőkapitányságra, akkor elküldött a rendőrfőkapitányság egy képzésre, amit a Budapesten a Böszörményi úton vezetett Régi József, és gyakorlatilag ez a képzés ez egy ilyen folyamatos tréning is volt, tehát nem csak a képzésen vettünk részt, hanem utána évente folyamatosan 4-5 napos tréningeket tartottak, tehát egy folyamatos képzésről van szó.
4: Aha, tehát ez nem is egy ilyen egyszeri dolog, hanem
7: hogy
4: folyamatos
7: így van, folyamatosan mindig treníroztak minket, és folyamatosan újabb és újabb szituációkban gyakoroltunk.
4: De téged felülbírálhatnak, tehát te ott a műveleti parancsnok mondhatja, hogy te azt mondják, hogy én nem mennék be, mert veszélyesnek tűnik, de valaki hozhat a fejet, hogy de mégis akkor ütés van, bemegyünk, és jöjjön, aminek jönnie kell.
7: Hát itt, mint ahogy a nevében és gondolom a helyszínparancsnok dönt mindenről, aha, tehát még rólam is. Tehát
4: te egy ilyen
7: helyzetben, így van, javaslatot adok a helyszínparancsnok, tehát megvan a felelőse is a helyzetnek.
4: Oké, okay, izgalmas azért ez.
6: Gyakorlatilag pont ugyanúgy néz ki a dolog, mint hosszú házasság után a szex, ugye a férj készül a behatolásra, a nő meg időt húz.
7: Igen, és a helyszínparancsnok megmondja, hogy megtörténhet a dolog, igen.
4: Igen, a helyszínparancsnok megmondja, hogy megtörténik. Nagyon izgi.
7: Általában a helyszínparancsnok a szekrényben van, így van.
4: Igen.
5: És most milyen foglalkozol?
7: Most a Kalocsai Kórház pszichiátriai osztálya vagyok éppen. Nem mind beteg.
4: Nem sokára felülbírálják a szabadulási kérelmemet.
7: Így van. Jön a bírói szemle, és megítélik, hogy maradnom kell.
4: Márk, nagyon köszi, örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönjük szépen.
7: Minden jót.
4: Ciao, kitaníts Márk Kiosai pszichológusnak túlszárnyan. Köszönjük. Mi az árvilág, tök jó volt erre ránézni, nem? Hogy zajlik ez valójában, nem tudunk róla túlságosan sokat.
8: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
3: Figyelem, fesztiválrajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
1: Ez a Rádió 1, a

0: igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Ez a Rádió 1.

0: Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Érzik a tavaszt a Vadaspark nagymacskái. Jelölt ponty akadt egy hölgy horgára Mártéjon. Szegedről igazolhat védőt a Kecskemét. Már is hozom a részleteket. Sós Kata vagyok. Összebújva töltik idejük nagy részét a szegedi Vadaspark hópárducai. Szerelem volt első látásra, amikor Karma a 2024-ben érkezett nőstény, és Tai Lung a tavalyi év végén érkezett hím hópárduc először találkozott. Első találkozásukkor a rácson keresztül sem fújtak egymásra, ami a nagymacskáknál ritkaság számba megy. Írt róla a Vadaspark közösségi oldalán. Azóta is ízzik a levegő közöttük, így nem kizárt, hogy újra láthatunk majd kölyköket a szegedi Vadasparkban. A nagymacska faj egyébként már régóta a Vadaspark egyik legkedveltebb és legkülönlegesebb lakója. Korábban Gandhi és Gonga nevű párosuk többször is sikeresen nevelt utódokat, köztük 2012-ben egy ritkaságnak számító hármas ikeralmot. Baró Katalina az előző hónapban döntött úgy, hogy belevág a horgászatba a festői szépségű Mártéjon, és már az első horgászással telt napja végén egy tudományos jelentőségű fogással büszkélkedhet. A horgára akadt pikkelyes ugyanis nem egy hétköznapi hal volt, hanem egy jelölt ponty, írt róla a Vármegyei Napilap. A Horgász Egyesületek Csongrád megyei szövetsége örült a hírnek, hiszen ez volt az idei első hivatalos bejelentés a tavalyi akció óta. Még tavaly októberben az első mártéi halfesztivál alkalmával engedtek szabadon több kétnyaras példányt, bízva a sikeres adaptációban. A mostani adatok szerint a hal közel 1 kilós testtömeggel és 28 cm-es hosszal tért vissza egy rövid fotózás erejéig. Sajtóhírek szerint a KTL futballcsapata Szegedről erősítheti meg védelmét. A csakfoci.hu ugyanis úgy tudja, a Kecskemét szeretné megszerezni a Szeged Csanád Gia védőjét, Szilágyi Zoltánt. A 28 éves játékos 2022-ben a Vasastól érkezett a szegediekhez. Ebben a szezonban pedig 23 bajnoki lépett pályára. Írt róla a Dél-Magyar. A téli átigazolási időszakban egyébként Rajskó Mihály éppen ellenkező utat járt be. A védő a KTL-től érkezett a szegediekhez. Most pedig nézzünk rá a térségünk időjárására. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkülhet. Délután 19 és 24 fok közötti értékek várhatóak. Vezessenek óvatosan, ha kirándulni indulnak a hétvégén. Kellemes időtöltést kívánok! Fronthatás nem várható, így valószínűleg fejfájás nélkül élvezhetjük a tavaszi időt. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized?
0: Három évtized után nem ment soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon egy Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyárföld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön Fidelikus élő haza magyar. Fidelikus
2: haza vegy Nyíregyházára.
0: Fidelikus gózt, hogy Nyíregyháza.
1: Vujt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint mi.
2: Kukinek is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, jönne, nézd ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik ország messziről jött. Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó. Homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Remélem, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy mi járt,
1: hogy
0: miért
1: kapta
0: itt le,
1: vissza igen. Az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezik. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket. Mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit igen. Tud vinni, mit vigyen?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De szomorú.
2: Mi az a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is ilyetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Ilyetne ős valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs ezzel. Nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyek kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezzük, van-e már ötlete. Bauni!
3: Bauni! Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 55. születésnap után hazamegyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog a édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves szépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk, így európaiként ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapite. Adjani James Lapite. Ez a apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludájú Lapite vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge.
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Méri. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De a késő gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett a kis.
3: Igen, én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
3: Mi hatan vagyunk, vannak nővérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét van, vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. És most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megölegetem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én a 76 április.
0: Tehát neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál akkor 50, tényleg.
3: Igen, és nagyon-nagyon szeretni, elmenni haza és meglátogatni.
1: Na és tudod már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád? Vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Erről beszéltünk. Én meg fogok meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetés, a édesapámnak, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakuti szalámi. Tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turorudi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értéke, és meg fogok értékelni.
2: Hány órát fogsz repülni?
3: Igen, hogy a magyar ungárikumot tudom.
0: Ungárikum. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
3: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba, a Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgépek, hogy ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az a fő, az följebb.
3: A rendszerváltás után igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, azt, hogy Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
0: Yoruba vagy te is. És van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
3: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtértől. De állas Istenem, jönnek éppen, és elvisznek édesapám lakna, amíg a szüleim.
0: Ki jön neked rettél?
3: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy csak akarom csinálni azt, hogy melyik ezen. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyik ezen, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója, 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A 30 év után igen. A nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél túrulódit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrulódit.
0: De itt írják, hogy Dobrev Klára plakát az elá viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
3: A túrulódi.
0: Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél túrulódit a 85 éves apukának Afrikába. Ennyit kérek.
0: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy jó ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világba szétszóródók, mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
3: Kit Nigériában a testvéreim? Szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűnik ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés a munkában. Kevés munka. Nincsen elég a gyár építeni, hogy emberek is tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél eddig, Pákó? De mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért ugrottál haza?
3: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy amíg nincs ideje, de szintén a minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal, akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretne azon menni. Én ott születtem Nigériában, és nagyon-nagyon jól ismerem ez a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló, és
0: mondjuk kiváltad, Páko, kiváltad. Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölted, hogy 30 évig nem mentél.
3: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látodnak a szülei. Én szigetem magamat, és így érdekel nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
3: Beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a arvész után a viszontlátásra kell most kaszétálni a következő.
0: Jó, értem, tehát tök egyedül mész.
3: A következő út lesz a bemutatás, hogy bevisszem a páromat.
0: Megint vársz 30 éve, hogyha 30 éve te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó, van, Páko, ugye, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
3: Igen, de majd is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy mit tudom én értem, mit csinálok édesapámmal. Vagy mit tudom én, hát valamilyen, tudósítom nektek.
0: Jó, vigyázz magad. Nagyon drukkolunk. Hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
3: Ó, persze, hozott mindenféle zébrát.
0: Az már hozták. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Páko! Pauni!
4: Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni! Pauni

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mr. Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
5: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdui. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
4: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a szegedi

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Ön most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1! Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat. 50. volt ugye Szigálától a Riptide, 49. Ava Max és a Love It Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának a Let You Let Me Go tőlük a 48. lett.

Neveket Poppy Bascom-nak köszönhetjük. Arról a pillanatról szól a dal, amikor egy kapcsolatban az egyik fél már tovább lépett, a másik pedig azon gondolkodik, hogy vajon eszébe jut-e még az exének ez a kapcsolat. Na hát ennek a slágernek a Rádió 1 születésnapi fesztivál világ.

0: viszont bármikor. Hölgyeim és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

0: Katy Perry érkezik, és a Lifetimes a 36. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjáték

0: Westergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert egy popbalada után felpörgünk. A Top 50 folytatásában egyrészt mutatom, hogy 34. lett David Guettától és Alessótól a Never Going Home Tonight.

0: Rádió egy top 50, a 33.
1: Másrészt pedig itt és most érkezik a Rádió egy DJ-je, Pulmax és a Headlights. Pulmax szintén fellépője a Rádió egy születésnapi fesztiváljának, mert ugye a négy világsztárunk mellett az összes Rádió 1-es DJ zenél, Cookie, a Disco Sheet, a World is My Radio Show összes lemezlovasa, minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. Pulmax és a Headlights, ezen a héten a 33.

0: Rádió 1 Top 50. A 26.
1: A mini Elvis Presley, Bruno Mars és az aktuális sikere, aki ügyesen keres a Google-on vagy a YouTube-on, az megnézheti, hogy 4 évesen fellépett már Bruno Mars, mint mini Elvis Presley imitátor Hawaiian.

0: Rehab-től Inától, a Chasing Paradise pedig Kygo-tól és a YRepublic-tól a 23-on. 22. Ray Dalton és a Do It Again. Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door a 21.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul.

0: van, jó, hát tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új stílus a Kiknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermű.

8.50-en kívül, után, akkor azonnal páros belépőjegyet ér a 10. telefonálónak. 21. volt ugye az imént Teddy Swims és a The Door, 20. lett Fast Boy és a Good Life.

0: 9.
1: A Where is my husband? Ray érkezik erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal. Na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is my husband? 19.

0: Az imént pedig a 17. helyen szólt Kashmirtől a Wild Ride. Joe Corryval folytatom a valóság show hősből lett DJ producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható, ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitness mániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Joe Corry, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joe Corry and you're listening to Radio 1.

Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen, a 13. Kamrad következik. Valódi nevén Tim Kamrad, egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ, de hát innen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

És ezután lett 11. az imént hallott Lady Gaga dal, a Dead Dance. Ray Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága Rádió Egyesek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be annó Macklemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokált, amit aztán majd valami másik híresztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga Macklemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába. Így indult minden. És most ott tartunk, hogy Ray Daltonnak ilyen szuper zenéjén jönnek ki, mint a Blood Running ezen a héten.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok az ő tesztlaborja. Nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában. Sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit, és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma J. Martinnal, Out of My Head, 7. a Top 50.

alkalom van egyébben, amikor az összes Rádió 1-es DJ egy helyszínen egy este játszik, ez az alkalom pedig közeleg. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és idén is extrázunk, mert olyan világsztárok érkeznek még ünnepelni, mint Sam Feld, a Swiss Disco, Cyril, hozunk meglepetés fellépőket is, Accent, Tóth Abigail, részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n,

0: Nem most, ezt mondtam már többször is, a Top 50 után folytatódik a játék itt a Rádió 1-en, és most az egyik világsztárunk érkezik, ezzel a dallal is lehet majd nyerni. Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran kamerájához, ez a negyedik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosi, Moi Saga Mac.

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel minden hétvégén két órában ez a Top 50, és mutatom, hogy ezen a héten mely dalok szerepelnek a Top 10-ben.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Accent, Tóth Abigail, Sugar Daddy, a nyárdala, amit a két előadó élőben előad majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én pünkösd vasárnap. Ez a dal kivételesen most nem, de a top 50 után bármelyik órában nyerő dal lehet, amikor ezután Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő zenél, azonnal tessék csörögni a 23111-111-en, és tessék elvinni tőlünk a páros belépőt a születésnapunkra. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Jövő héten indul Balázs.

0: Fejteni, mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Hozd saját táskádat a Jüskhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A szegedi szabadtéri játékok új szegedi játszóhelye látványos átalakuláson ment keresztül. A régi nézőtér beton alapja megmaradt, de arra új, rozsdamentes fémszerkezetet építettek és eltűntek a fapadok is. A Szentháromság utca páratlan oldalán egy körbeszalagozott faóriásra lehetnek figyelmesek a járókelők. Az úttest felé jelentősen megdőlt platánon műszeres favizsgálatot végeztek, amelyből kiderült, hogy a platán biztosan kapaszkodik a talaj. Razziáznak a szegedi virág, édesség is ajándékárusoknál is az anyák napi hosszú hétvégén. Az adóhivatal vizsgálja a nyugtai számlaadást, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. Fronthatás ma nem várható, a legmelegebb órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kellemes hétvégét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A napmunkája játék a jövő héten is folytatódik, és nevezni egyébként hozzáteszem már lehet is, hogyha tudjuk egy ismerősről, barátról, rokonról, bárkiről, hogy munka közben rádiót egyet hallgat, történetesen mondjuk éppen hétfőn, akkor itt az idő, itt a lehetőség, nevezzük hát be jól. SMS-ben vagy Viberen írjuk meg a nevét, a telefonszámát, és hogy mit meg hol dolgozik, akár most is. Bátran. Én pedig majd felhívom hétfőn, és hogyha tudja helyesen a rádió egy szlogent, négy finomságot fog majd nyerni a pizza pasta jó voltából, és négyet az is, aki benevezte, szóval ez egy nagyon jó kis játék, jó tett helyében jót várt cím, szóval az SMS és a Viber szám, amin akár most is lehet nevezni, az bizony a 70-es körzet 5 87 9 87 9. Mi pedig most a Swiss Disco-val folytatjuk ezt a remek szombat délután, Charlotte Hénig és Félix, és ez az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: things that are.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Balázsik rövidesen útnak indulnak. Egészen pontosan Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen lesz majd délutánonként. Ha úgy tetszik, veszélyben, nyakukba veszik az országot. Újfent jó hangulatot visznek mindenfelé, remek játékokkal és parád és hangulattal délután, hogy ilyenkor az lenni szokott, már délután 5-től. A Rádió egyen pedig most halad tovább a hétvége. Igazán remek hangulatban Tayo Cruz és Ludacris jó voltából. Jön most a nagy klasszikus.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy óra már eltelt a délutánból, mindjárt folytatjuk tovább a hétvégét, a hosszú hétvégét, na végre valahára, ez az, ami jár nekünk, meg sok-sok igazi mai sláger, Walk With Me, Felix Szén és Sához kettőse, azonnal indul majd. SMS, Viber és a telefonszámunk pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az Alány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2-n.

0: zone.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hosszú hétvége hátralévő részében zavartalan napsütésre lehet készülődni Szeged térségében. Így az ünnepi időszak alatt végig kitart a kellemes tavaszias idő. Ez a jó hírem. A hőmérséklet 20 fok körül alakul, miközben észak-keleti irányból mérsékelt légmozgás hűsített. Fontos viszont, hogy ugyancsak ma, meg holnap is az UV sugárzás szintje megemelkedik, ami az eddigiekhez képest ugyebár szokatlan. Aztán majd, hogyha ráállunk a nyár, akkor ez már nem lesz annyira szokatlan, de most simán és könnyen megkaphat minket a nap, akár a mai délutánon is, de holnap sem lesz ez másként, tehát érdemes azért erre odafigyelni. Mármint a fényvédelemre, mert most hirtelen jött az erős napsütés, és holnap is kitart még belőle. Ez a jó tippem, vagy jó tanácsom a hétvége folytatására nézve. Zenélek pedig Alex Warren jön, és ez az Ordinary Rádió egyem. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 9-én szombaton rendezik meg a második szegedi horgásztoborzót az új szegedi Holtmaros sétányán, amely a kispeccások nagy napja szobából a szabadba nevet viseli. A szegedi Herman Otto Horgász Egyesület gyermek és ifjúsági horgászműhelye reggel 9 és délután 3 óra között, tehát majd jövő szombaton elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket, valamint családtagjaikat várja horgász tampájaként a kijelölt szakaszon. A program célja, hogy a legfiatalabb korosztály játékos formában ismerkedhesse meg a horgászat világával, a vízi élőhelyek sajátosságaival és a környezetben élő állatokkal. A szervezők a kísérő szülőknek és nagyszülőknek is tartalmas kikapcsolódást ígérnek, miközben a gyerekek szakértő segítséggel próbálhatják ki a horgászat alapjait a természetben. A rendezvény teljesen ingyenes, és a tervek szerint kedvezőtlen időjárás esetén is megtartják a zöld területen zajló eseményeket. Bár a részvétel díjtalan, a gördülék egy lebonyolítás érdekében előzetes jelentkezés szükséges, amely vasárnap éjfélkor, tehát holnap éjfélkor jár le. Részletek a szegedi Herman Otto Horgász Egyesület elérhetőségein. A Rádió 1-en pedig folytatjuk tovább a hétvégét. Ráadásul nem is akár, hogyan Accent jön, Sarah Michelle Miller, és ez a Don't Leave.

Mália, egy csak igazi mai sláger, megy, jönnek már is a programtipek. Folytatódik a Majális az Erzsébet ligetben. Ma a Peter and Pan koncerttel, aztán Frederik Cornelius útközben. Dr. Béres, ez a kínálat a színpadon legalábbis. Az OTP-ban Pixeged a Likvimolének a KNTH férfilabda mérkőzését csapja majd nagyon ma a Pik Arénában. Tehát OTP-ban Pixeged, Likvimolének a, ők fognak majd jól összecsapni, bízunk benne, hogy a Pik nyerésével. MKB, Not the Beast, Kontramodern és a Halmaz állatok a Városi Rockklub mai zenei felelősei, illetve Nagy Bogi lemezbemutató koncertje a Jate Klubban lesz majd látható és hallható, az Imágó Mundi pedig majd a vendég. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, így én búcsúzom, de holnap újra jövök. A viszonthallásra Molnár Balást hallották.

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged @rádió1.hu

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, és folytatódik a visszaszámlálás Rádió 1-esek. 3 hét, 1 nap, és jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. És hogyha felcsendül ebben az órában ez a dal... Vagyis Sam Felt és a Post Malone azonnal tárcsázni kell minket a 0620-311-111-es számon, a 10. Rádió 1-est keressük, aki még a szlogenünket is tudja. Szóval az óra nyerő dala Sam Felt és a Post Malone, hiszen Sam Felt is ott lesz május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, a Swiss Disco, Accent és a Rádió 1-es DJ-k is. A folytatásban pedig David Guetta egyik kedvenc DJ-je, Hypotone érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Grammy-díjra is jelölt énekes dalszerző, profi teniszező Ray Dalton, akinek az első énekléssel kapcsolatos élménye az az, hogy az anyukájával ül az autóban, felhangosítják a rádiót és teli torokból üvöltik a dalokat. Jött aztán a kórusban éneklés, aztán egy nagyon híres seattle-i gyerekkórushoz csatlakozott, amivel már hírességek előtt is felléptek. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Megy, és most egy olyan előadó, akivel 3 hét és 1 nap múlva személyesen is találkoztatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, vagyis május 24-én pünkös vasárnap. Hát ez már tényleg mindjárt itt van. Sam Felt érkezik, kérem szépen, és az a Post Malone, ami tulajdonképpen egy 2019-es Tropical House óda Hollandiából, Amerika egyik első számú hip-hop sztárjához, Post Malonehoz. Ebben az évben tényleg nagyon nagyot ment egyébként Post Malone, 4 Grammy jelölést is bezsebelt, ott volt az összes releváns zenei fesztiválon, nagyon sok díjat kapott, és hát Sam Felt nem tudja leplezni Post Malone rajongását. Hogy vele milyen bulizni, azt nem tudom, de hogy Sam Felttel milyen lesz, azt nem sokára megtudjuk. Május 24-én ő is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, Accent, a Switch Disco és a Rádió 1-es DJ-k is.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Újabb óra és újabb nevekkel bővül a vendéglista, a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistája természetesen. 3 hét és 1 nap múlva bulizunk, Rádió 1-esek, nagyon elszaladt az idő. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. És hogy ebben az órában mi volt a nyerődal? Nagyon sokan kitalálták, de csak egy valaki nyerhet. A 10. Rádió 1-es.
1: A játékra jelentkeznék. Móni vagyok.
0: Hello Móni, hol hallgatsz minket? Azt hallom, hogy hangosan, hogy picit halkítsd le közben, léci a rádiót.
1: Sziget halomról hallgatlak téged.
0: Na, és mit csinálsz mindeközben?
1: Hát éppen figyelnek a főzés után.
0: Na, és hát mégis miért hívsz? Hát beszéljünk itt a lényeges dolgokról.
1: Hát mindenképpen szeretnék nyerni 2 jegyet a pünkösdi hétvégére, akkor ez a lányaimnak szeretném.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfelt, Postmanon.
0: De jó vagy, és te vagy a 10. Igen.
1: Figyelj, hogy a lányaim le fogják pisíni a bokájukat.
0: Átütértelemben remélem.
1: Nem akartak menni.
0: Mondd még a szlogenünket, hogy aztán teljes legyen itt az öröm.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Nagyon, nagyobbik lányom is próbálkozott, és így szívvel körülöttem, úgyhogy nagyon boldog, igen.
0: Ó, szuper, ne tedd le a telefont, indítom Lady Gaga dalát, aztán a következő óra így indul, akkor is fogunk majd játszani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék mind

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van.
1: Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és Kamilla kérdezi, Hello Márti, lesz játék ebben az órában? Lesz, kedves Kamilla. Vagyis, ha esetleg valaki lecsúszott volna az előzményekről, amint megszólal egy olyan igazi mai sláger, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, valamelyik sztár fellépőnktől, nemzetközi sztár fellépőnktől, vagyis Extentől, Szemfeltől, a Szincs Diszkótól, vagy Cyriltől, akkor azonnal érdemes tárcsázni minket. Egyébként ebben az órában egy Cyril dal lesz a tuti befutó, ennyit azért segítek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és már is egy újabb fellépő, akivel találkozhatunk 3, 7 és 1 nap múlva, május 24-én a Budapest Parkban. A Rádió 1 születésnapi fesztivál, ráadásul másodjára. Cyril annyira jól érezte magát nálunk tavaly, hogy idén is megtáncoltatja majd a Rádió 1-eseket. Sam Feld, a Switch Disco, Accent is érkeznek hozzánk, az After Party-n pedig a Rádió 1-es DJ-k. Cyril jelenleg stúdiózik, úgyhogy szerintem egy csomó új dalt hoz majd magával.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecclesy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már is írom az újabb neveket a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára. Ebben az órában is le lehetett vadászni egy dalt. Egy olyan dalt, amit 3 hét és 1 nap múlva élőben hallani fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, nyertél már?
1: Nem.
0: Mondod a keresztneved?
1: Zsuzsanna. Cirilt hallom. Kamera. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
0: this moment. Figyelj, mindent tudsz. Durvá vagy, mint a Shazam, lehet, hogy a részidőd is sokkal jobb. 10. telefonáltál.
1: Nem mondod, köszönöm szépen.
0: Még a szlogenünket mond.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: De jó!
0: Nagyon örülök én is. Voltál már korábban ilyen bulin?
1: Tavaly előtt azt hiszem voltunk, vagy az előtt, nem tudom. Születésnapommal együtt ünnepeltük is.
0: Ó, hát ez akkor idén is így fog történni.
1: Igen.
0: Bár ugye mozgónap a pünkösdő vasárnap, de hát akkor nagyjából ide esik a születésnapod. Hát előre igen. Is Isten értesen sokáig. Köszönöm, ne tedd még le a telefont, jó? És felveszik az adataidat. Játék a következő órában, sőt, Kukinál is lesz, aki... Te jó, itt van a stúdióban. Te hátam mögött vagy. Hello, Kuki!
3: Szia, Martikám! Sziasztok mindenkinek! Hát és rossz között játszani fogunk, de lesz még játék Martinál. Tartsatok vele! Ráadásul nagyon műsorvezető.
0: Nagyon lényegre törő vagy. Jön nem sokára Kamrád, figyú!
3: Oké!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben.

0: Margut támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szegedi

kettő között. Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A következő időszakban is adhatnak vért a környező településeken a víradók, nem csak az intézeti véradásokon. A következő kiszállásos víradás Sándorfalvá lesz a jövő héten. Országos szamóca ellenőrzés lesz. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elsősorban az ideiglenes árusoknál vizsgálja a forgalmazási körülményeket és a higiéniai előírások betartását. A vármegyében Zsombón, Bordányban, Üllésen és Szatmazon is termelnek szamócát. Sajtóhírek szerint a KTE futballcsapata Szegedről erősítheti meg védelmét, a csakfoci.hu ugyanis úgy tudja, hogy a Kecskemét szeretné megszerezni a Szeged Csanád Gia védőjét, Szilágyi Zoltánt. Fronthatás ma nem várható, a legmelegebb órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kellemes hétvégét!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: igazi mai sláger, mert nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és mivel ebben az órában nem hangzott még el dal a Rádió egy születésnapi fesztivál nemzetközi sztárjaitól, hát akkor a következő fél óra tartogat majd izgalmakat, azt gondolom. Vajon Cyril? Vajon Sam Felt? Vajon Switch Disco? Vajon Accent? Melyik lesz az a dal? Hát ez nem sokára kiderül. Lady Gaga dalát pedig bekészítettem. A dal aktualitása az az, hogy bemutatták a héten az Ördög Prádát visel 2-t Magyarországon is. Gaga pedig kameózik a filmben. Abrakadabra! Ezt azon nem sokára. A Rádió egyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, hát még mielőtt itt bepunyadnánk a szombati kajakóma miatt, remélem, hogy mindenki nagyon finomat ebédelt, Rádió 1-esek, meg volt egy kis desszert, fagyi, ékrém, ilyesmi, a kertben, a napon, nagyon klassz idő van. Hozok egy újabb előadót a Rádió 1 születésnapi fesztivál felhozatalából, a holland szupersztár, House, Deep House, Tropical House, minden tud a műfajról, nagy királya, Sam Felt, és az a dal, amit hallunk majd élőben, A Heart Like Mine, ezt hozom már is.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 3/4-5 után járunk egy kicsivel, és hát itt óriás nagy küzdelem ment, mert hogy elhangzott egy Rádió 1-es igazi mai sláger, egy nagyon-nagyon értékes igazi mai sláger, egy olyan előadótól, aki ott lesz 3 hét és 1 nap múlva, május 24-én, vagyis pünkös vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, játszani szeretnék!
0: Szia, mondd a keresztneved!
1: Szandi!
0: Szandi, mi volt ez a dal, ami felkeltett az érdeklődésed, és tudtad, hogy fel kell hívnod
1: igen,
0: a Rádió 1-et?
1: Szemfelt és Heartlight.
0: Ismerted a dalt, vagy így gyorsan a Shazamra ugrottál Tigris Bukfencel?
1: Be is mondtátok.
0: Igen.
1: Itt autóban hallgatjuk a férjemmel.
0: Kicsit rásegítettem a dolgokra. Hát képzeld el, hogy 10. vagy!
1: Komolyan! Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon lazán összehoztad, miközben ott mit fárelkedsz a párod mellett. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesszük az adataidat neked is.
1: Köszi!
0: Játék lesz még ma, ahogyan ígértem, Kukinál, 6 óra után az élő kívánság műsorban, és aztán kétszer is lesz nálad játék, Kuki, tudtad?
3: Hogy mondtad?
0: Kétszer is lesz nálad játék.
3: Kétszer! Nagyon jó! Kétszer! Köszönöm, Lati!
0: Ivott egy kávét, szent, vagy evett egy csokit, most nagyon lelkes, és aztán utána legközelebb vasárnap délelőtt is játszunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1. A

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A szegedi szabadtéri játékok újszegedi játszóhelye látványos átalakuláson ment keresztül. A régi nézőtér betonalapja megmaradt, de arra új, rozsdamentes

0: fémszerkezetet építettek, és eltűntek a fapadok is. A Szentháromság utca páratlan oldalán egy körbeszalagozott faóriásra lehetnek figyelmesek a járókelők. Az úttest felé jelentősen megdőlt platánon műszeres favizsgálatot végeztek, amelyből kiderült, hogy a platán biztosan kapaszkodik a talajba. Razziáznak a szegedi virág, édesség is ajándékárusoknál is az anyák napi hosszú hétvégén. Az adóhivatal vizsgálja a nyugtai számlaadást, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. Fronthatás ma nem várható, a legmelegebb órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kellemes hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show, Cookie

Ez volt a Szem című tárgya, hogy nagyon sok igazi ma is legyen megy. A Physical, 17 óra múlt, 15 perc el, ez volt Dua Lipa, az egyik SMS-i szól. Hello Cookie, az FDJ-je, mi ebben a jó időben babgulyást készítünk, és csak a rádió egy szól, köszi a Pörgös Király Mixet, csak itt tovább. Lecú 78, köszönjük szépen Lecú, ezután. Szia Cookie, mai üzenetem kicsi szívemnek, szeretnénk minden reggel veled ébredni, szeretnék minden éjjel kárjaidban aludni. Várok rá, nélkülen már üresek a napok, nélkülen én is sok fél ember vagyok, addig is

0: My friend DJ Cookie on Radio Egyet.
1: Bizony a legújabb Bob Sinclar in the house itt a Radio Egyen érkezik I Can Wait, és még egyszer hangsúlyozom, hogy 18 és 20 óra között játszani fogunk kétszer is. Paras belépő jegyet lehet nyerni majd a Radio Egy Szürinipi Fesztiválon. Jó, oké, de most, hogy mondtam, jön a legújabb Bob Sinclar, angolul Bob Sinclar, I Can Wait.

0: Miért?
1: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni!
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben?
1: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat!

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Ez a 87.9

0: igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Zsoltival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A következő időszakban is adhatnak vért a környező településeken a víradók, nem csak az intézeti véradók.

0: kiadásokon. A következő kiszállásos víradás Sándorfalvá lesz a jövő héten. Országos szamóca ellenőrzés lesz. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elsősorban az ideiglenes árusoknál vizsgálja a forgalmazási körülményeket és a higiéniai előírások betartását. A vármegyében Zsombón, Bordányban, Üllésen és Szatymazon is termelnek szamócát. Sajtóhírek szerint a KTE futballcsapata Szegedről erősítheti meg védelmét, a csakfoci.hu ugyanis úgy tudja, hogy a Kecskemét szeretné megszerezni a Szeged csanád Gia védőjét, Szilágyi Zoltánt. Fronthatás ma nem várható, a legmelegebb órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kellemes hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Zotyó, szervusz Zotyó, mi újság?
2: Szia, Kuki, Miskolcon minden jó.
1: Minden jó?
2: Nagyon-nagyon jó idő van, hál' Istennek. Ezt vártuk, csak egy kis eső jöhetne.
1: Ó, nem kell még ez eső, kicsi csüssön a nap még, nem?
2: Hát egy kicsi éjszakai eső jöhetne.
1: Hát, mondjuk ez meg jó. Igen, igazad van.
2: Mert Rákóczi Veri mondta, hogy ki fog száradni a Velencei tó.
1: Ha az viszont nem lenne jó. Na, kérted tőlem az új kamerád, ugye?
2: Úgy legyen.
1: Kinek szeretne küldeni? Igen.
2: És küldeném Pistának, Észak-Magyarország legjobb gépkezelőinek, küldeném Tomtomnak, a legjobb festőnek, és Jutkának a kisboltba, a helyőcsavára.
1: Oké, rendben. Hát uram, megbeszéltük minden, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra, jó legyél!
2: Te is, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszi, ciao, szia! Maradok fiúk, adom egy kis információt, jó? A bármikor fogtok hallgatni egy nemzeti sztár, aki fog föllépni vasárnap 24-én a Budapest Parkban, pünkös vasárnap, Rádió 1 Szülépi Fesztivál, akkor azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re. Legyetek a 10. telefonáló, mondjatok helyesen a Rádió 1 szlogent, és kit hallottatok, jó? Kicsit segítek? Például halljatok egy Switch Disco, egy Accent, egy Samfeld, egy Ed Sheeran Camera Series Remix, vagy egy Accent, vagy Tóth Abigail, akkor ne fogd vissza magad, azonnal csörögj rám, jó? Oké. Kaptunk egy pár SMS is, kicsit később olvasom őket, most zenélünk egyet, érkezik Kamrad, és a szem címe Use Yourself itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kihez van szerencsém. Halló, halló, halló.
2: Szia, Helena vagyok, és Krisztiánnak szeretném küldeni Sára a Taylor Swift számot, és nagyon szeretem őt.
1: Oké, mi lenne az üzenete azon kívül, hogy szereted őket?
2: Hogy hiányzik nekem, és minél hamarabb jöjjön haza.
1: Jó, oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, jó legyél, ciao, ciao, szia. Na, lennok fiúk, még egyszer hangsúlyozom, egy fontos dolog, jó? Valamikor játszani fogunk 6 és 7 között, és 7 és 8 között, de nektek fülölni kell, igen, nektek kell fülölni, még egyszer mondom, hogy melyik előadó mennek nálunk. Bizony, bizony, mert ha esetleg hallani fogsz egy Switch Disco zene, Accent, Samfeld, Ed Sheeran Camera, Siri Remix, vagy egy Accent, vagy ott Abigail, akkor azonnal hívjen engem, igen, a 0620-311-111-re, próbál megnézni a 10. telefonaló, mondd meg, mit hallottad, és rádjó egy szlogent, és 2 darab belépőjegyet adom nektek, cserében a Rádió Egy szülinapi fesztiválon, jó? Oké? Oké. Közben gyorsan olvasom egy vagy két üzenet, az egyik itt szól. Szia Kuki, szeretnék kérni egy szuper dala Dedimnek névnapja alkalmából, és a kereszt anyámnak, Rékának születésnapjára. Küldjünk neked is, köszönöm szépen, köszi Eliza és Lilike. Nagyon szépen köszönöm. Az egyik SMS is itt szól, szia Kuki, itt M0-ek fincsi lett a FLMO. Jó, nem tudom, mit jelent, de biztos jó. Allez, zene, érkezik Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Újabb kedves telefonáló, szia, kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, szia, szia, Sanyi vagyok Püspökadányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó vagyok. És hogy vagy?
1: Jó, picike fáradt, mert közben tévéforgatás volt, közben buli is volt, de nem akarom panaszkodni, mert szerencsés ember vagyok. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: David Gettától szeretnék egy zeneszámot kérni.
1: És kinek szóljon?
2: És szóljon minden püspökadánynak, hogy telefonra fel, mert itt van egy adó püspökadányban, 91.8-on, tessék telefonálni, szeretnék püspökadányiakat is hallani most már végre.
1: De hol hívjanak engem?
2: Igen.
1: Oké, rendben, jó, oké.
2: Köszönöm szépen, és további szép napot mindenkinek, és szuper a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm, uram, ciao, szia. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, tessék nagyon fülölni, mert mikor hallani fogtok egy eladó, aki fogja fölépni velünk pünkös vasárnapkor a Rádió Egy Szülépi Fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, de jó fej leszek, kicsit segítek, jó nektek, oké? Kik lehetnek? Switch Disco ott lesz, Accent ott lesz, Samfeld ott lesz, egy Cyril Remix, azaz Ed Sheeran Camera című számmal, ott lesz Cyril, ott lesz Accent, ott lesz Tóth Abigail. Szóval amikor hallani fogtok egy dalt tőlünk, ne tessék várakozni, ne tessék várni, ha azonnal tessék telefonálni 0620-311-111-re, legyetek a tizedik telefonáló, mondjatok, melyik előadó hallottatok, és a Rádió Egy szlogent, és a tiétek a két darab paros belépőt, jó? Oké? Okay? Értető? Oké. Okay. Hamarosan újra zene, érkezik David Guetta, és I Don't Wanna Wait.
3: Tonight's a weekend, I don't wanna wait, babe. I don't wanna wait, babe. I don't wanna wait.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió Egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: Fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Viki, jól lehetettem, Viki?
2: Igen.
1: Szia, Viki, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsó Némedik.
1: Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis iPad-on? Kinek szóljon?
2: Kettő kollégámnak, Itzának meg Lacinak.
1: Igen?
2: Meg a fiamnak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó van. Jó fiú, minden oké?
2: Okay? Igen.
1: Jól viselkedik? Jól viselkedik?
2: Igen.
1: Jó van, oké. Okay.
2: Nagyon szeretem.
1: Na, rendben, sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Yeah.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Na, az egyik Weber üzenek itt szól, sziasztok. Hulla, mi van írva? A tötött Boti kér egy számot erre a csodás napra. Imádlak titeket, imádlak Kuki. A számem mit kérek, azaz ma séri. Ezt most nem osztam magammal, drága zslejke, de viszont érkezik akkor iPad-on, és aztán címe Out of my head, és tessék fülelni, mert szerintem hamarosan érkezik egy accent zene, jó? Tessék fülelni, jó? Oké? Okay. És ha esetleg megszólalna accent, akkor hívjál engem rögtön a 0620-311-111-re, próbál meg lenni a 10. telefonálom, mondd meg, melyik dalt hallottad, melyik dalt, és a Rádió 1 szlogent, és cserébe adom neked két darab BDP-jegyet a Rádió 1 szülinépi fesztivált, pünkös vasárnapkor a Budapest Parkban, jó? De most zene, iPad-on, Out of my head!

0: kellene mondani pontosan?
1: Hát
0: egy csak mi is vagy. Valaki nagyon súgott tég neked, valaki.
2: A férjem.
0: A férjem maradjon csendben, jó? Oké? Okay? Na, okay. Szóval igen, mit mondtad?
2: Accent, don't leave.
0: Don't leave, igen, a Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak ma is láger megy.
0: Rosszul mondtad, sajnálom.
2: Bocsi.
0: Bocsi.
2: Rádió 1, csak

0: tessék, halló! Rádió 1, tessék!
1: Szia, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Oké, szuper, rendben értettem. Mondd meg a nevedet, légy szíves.
1: Claudia,
0: nincs sok kedved, nem akarsz velem játszani szerintem.
1: De nagyon szeretnék.
0: Nagyon szeretnéd? Jó van, oké. Akkor mit hallottad? Mesélj csak nekem.
1: Accent, don't leave it.
0: Oké, rendben, a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: 5 plusz 5, ez mennyi?
1: 10.
0: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Yeah!
0: Uden, így örülsz, te tényleg? Yeah! Jó van, azért az a keresem, ha ne tennél, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó? Oké, gratulálunk!
1: Jó, rendben, köszönöm
0: szépen! Ne tedd le! Előközelebb, ha valaki nem annyira örül, az nagyon-nagyon-nagyon mérges leszek. Hamarosan újra zenélünk egy ötlenök, fiúk, és úgy tűnik, hogy nem sokára újra játszani fogunk, hát sokszorok. De kivel találkozunk, elmondom Lady Gaga-val, The Dead Dance, nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
2: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
6: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
7: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Hozd saját táskádat a Jüskhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
6: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
10: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
6: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az

információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.

legyen. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a vonat túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló, halló.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, munkásnap volt a mai, úgyhogy a megérdemelt pihenés következik.
1: Ja, értem, jó, jól teszed, jó pihit kívánok neked. Na, mit szeretnéd kenni tőlem?
2: Nézzünk valami furcsa nevűt, mondjuk egy Tóth Abigélt. Csak hogy a változatosság gyönyörködtet alapon.
1: Már nem jól mondtad, de jó, jó, jó, jó, jó, jó. És mondjuk fontos, amit kérted. Remélem a sárgatók tudják, mire gondolok. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden munkás embernek, aki pihenni készül.
1: Oké, okay, rendben.
2: Jó híján.
1: Akkor jó pihit kívánok neked. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, szia, sziasztok.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, hallottatok, mit kért tőlem azt a drága, kedves sárgató? Én nem várom sokat, én hívnám Kukit, csak szólok. Érkezik akkor Sugar Daddy. Ki az? Tóth Abigail és Accent. Hoppa!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Ja, a játékra szeretnék jelentni.
2: Igen, szabad tudni, kivel beszélek?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, melyik városból?
1: Csongrádról.
2: Csongrád, milyen a kedved, Anikó?
1: Nagyon jó kedvem van, mert veled beszélek.
2: Jaj, de cuki vagy. Na, akkor figyelj. Nem tudom, miért telefonáltál. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg.
1: Hát, mert hallottam a Tóth Abigail és Accenttel a Sugar Daddy-t, és már fogtam is a telefont, és hívtalak, mert szeretnék nyerni páros belépőjegyet.
2: Jó, van, oké, rendben. És tudod-e a Rádió 1 szlogent?
1: Természetesen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2, ez menni?
1: 10.
2: 10? Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Megvan még a hangod?
1: Meg.
2: Örülsz nagyon?
1: Nagyon örülök neki.
2: Ja, nagyon jó. És kivel fogsz jönni?
1: A párommal megyek.
2: A pároddal, jó van. Ki a kedvenc DJ? Kit akarsz a legjobban nézni ott a Budapest Parkban?
1: Hát természetesen téged.
2: Jaj, de most nem, de cuki vagy. De nem róla most van szó, tudod, rengeteg ilyen világsztárok jönnek, Switch Disco, akkor Sam Fell, akkor mit tudom én, Accent. Ki lenne a kedvenced?
1: Accentet nagyon szeretjük, de a magyarok közül pedig nagyon szeretjük Regálilit.
2: Regenli, jó van, oké, rendben. Szóval most Kuki, ki van törölve, Regenli helyette. Jó van, értem.
1: Nem törölünk ki, téged is nagyon szeretünk.
2: Jó van, az a keresem a Netedlen, megbeszélünk minden adáson kívül, gratulálok neked, Netedlen, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen, nem teszem.
2: Oké, holnap is lesz a téklenök fiúk, viszont 20 óraig élő kívánságműsor, lehet még telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3111-111-re. Most érkezik Major Lazer, és a szám címe Cold Water, Justin Bieber-el együtt, oh yes! We'll be right back.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ebben a túlsó végén most ki ez van szerencsém. Halló, halló, halló.
2: Szia, Kuki, Zoli vagyok, Mosonmagyaróváról.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, minden jó, süt a nap, jó idő van.
1: Igazad van, hogy nagyon-nagyon kitűnő idő van. Azon kívül, hogy vagy, hogy érzed magad?
2: Hát, nagyon jó, most mondjuk pihenek egész nap, járkáltunk, vásároltunk, úgyhogy most egy kis csendes pihenő van, de minden rendben van.
1: De jó, de jó, de jó, de jó. Na, kértél tőlem Joel Corey, és a szám címe Stay, a Little Longer, mondd meg, akinek szeretnéd küldeni.
2: Mosonmagyaróvára a Ligetbe Zselének.
1: Jó, és mit szeretné neki üzenni?
2: Azt, hogy ugyanígy nyomja tovább, ahogy most nyomja.
1: Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki! Hello,
1: ciao, ciao, szia, szia! Hello, hello, hello, hello! Joel Corey érkezik nem sokára, de van egy pár üzenet. Jó napot, István szeretné küldeni Soregi Jánosnak előszállásra egy szuper zenét. Rendben, utána. Szia, Kuki, szép délután, ma van a kisanyomnak az első névnapja Zoénak, és szeretnék jelenni neki egy zenét. A zeneválasztás rád bízom, illetve fél éves lett, köszönöm. Erik voltam. Erik, sok-sok boldogságot kívánunk neki, jó? Ezután, szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, Havas Bondi bácsiéknak, Abau Santora küldenék egy jó kis igazi mai slágert, köszönöm. Hát akkor jön a legújabb Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Hello, mi többen vagyunk. Egy baráti társaság.
1: Nagyon jó, akkor kik vagytok? Mondjatok a neveteket.
2: Lili, Hanga, Gréti, Aliz, Réka, Anna.
1: És egy darab fiú nincs ott. Ez hogy lehet? Ez csajos buli?
2: De van itt egy zsombor.
1: Ja, jó, van, oké. Na, Kaigo kértetek tőlem, kinek akartok küldeni? Parancsolj!
2: A püspöksadányoknak.
1: Oké, rendben, és mi lenne az üzenet?
2: Püspökladányoknak.
1: Tessék?
2: Püspökladányoknak.
1: Jó, oké, rendben, értettem. Köszönöm szépen a telefonáltatok, és jó bulizást kívánok nektek, jó?
2: Köszönjük!
1: Hello, sziasztok! Jó kis buli, az biztos. Kár, hogy nem vagyok ott. Érkezik Kaigo, One Republic elégült, a szám címe. Hey, yes! Chasing Paradise!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, drága hallgatóink, hogy én búcsúzom tőletek, de van egy jó hírem, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, Barán Attila, DJ Junior, Hanvoi Pidzsi. Ma este 9-től érkezik a rezidens, sőt, a műsorvezető rezidens, Monsieur Juhász Geri, The World Is Mine műsorral. Mi a legközelebb, holnap újra találkozunk 17 óratől, vigyázzatok! Holnaptól folytatódik a játék, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválon, oké? Oké, búcsúzom Szigmával és a szám címen Nobody to Love. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ne menjetek sehova, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Partner

0: Mr. Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgasson

0: információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1, a Szeged

0: és 91.1 Rádió 1. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szombat este is indul a Diszkósít Radio Show. Aki játsz az elkövetkezendő egy órában az igazi mai slágereket, mixben nincs itt, továbbra is Marrakesben, ő Hanvai PG, viszont a stúdióban itt van élőben Bárány Attila és én DJ Junior.
5: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Gombény Dance be van, tehát már ugye a Hanvai, mert Marrakes, come to Marrakes, állandóan mondja, menjen mindenki Marrakesbe. Én biztos, hogy nem fogok menni az elkövetkezendő hátralévő 30 évenben, mert egyszerűen a hátam közepére nem kívánom, de minden jót emellett azoknak, akik egyébként szeretnének oda ellátogatni.
4: Én se voltam, de nem tervezem. Viszont Hanvai PG Mixel, Robin Schulz, Szigalával indulunk, valamint Hypaton közösségével, az EMPM-mel indul a Diszkósít Radio Show, itt a Rádió 1-en, Hanvai PG Mixel, jó szórakozás mindenkinek!

0: a diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma a Hanvai PG pörgeti a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Zsigmondok, Atanázok, Boriszok, Minervák, Ráhelek és Zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Bodóki Robert, Varga Tibor Balázs és Kaszás Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: A VTB-t én is üdvözlöm, nagyon jó grafikus és régóta dolgozom vele. Viszont Hanvai PG mixel ebben az órában. Megyünk tovább a Millennium Kiddel. Ez a Weihlicht, Weihlicht, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében szól a diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1 is olyan diszkosi Radio Show, az igazi mai slágereket Hanvai PG mixel ide, élőben itt van Bárány Attila és én DJ Junior, a Hanvai Márakesben, de jövő hétfőn már ő is érkezik.
1: Én annyit szeretnék mondani, hogy a heti 6 fellépésben még 3 hátra van, 2 privát ma este Budapesten, és aztán utána megyek az egyik szabadtéri szórakozó hely nyitó hétvégének eseményére, de nem árulhatok el ennél többet erről. A lényeg az, hogy ott tudtok velem találkozni, együtt bulizni, ha valakit érdekel, minden információt megtalál a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Folytatásban Hanvai PG saját dala, Roberto Vignivel, a sebepényén szólít a diszkosítmány.

0: grill, de ott lesz a diszkosít is a nagy színpadon, illetve a diszkosít DJ a Classic Stage-en a Budapest Parkban.
1: Überellek, mondok egy ötödiket, május 31, diszkosít, pizza, meet and eat and grill, minden információ a diszkosít oldalán, erről most többet nem beszélnék, viszont Hanvai PG mixel ebben az órában, megyünk tovább, Eminemettől, Gallardoval, ez a The Real Slim Shady, Hanvai PG cut legben a diszkosít.

0: Ez a Rádió 1-es tisója, a Diszkosit Rádiós, a 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínnölő zenékkel, és Ati beszélt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Egyébként tervek között szerepel, hogy a nagy színpadon, amikor fellépünk, mindig viszünk új dalt, állába hozunk magunkkal. Most is lesz egy vadonatúj diszkosi dal, itt fogjuk majd bemutatni a nagy közönségnek.
1: Ati pedig tesztüzemmódban játsszuk olykor-olykor, de valószínűleg egy sokadik verzió lesz majd az, amikor eléri a végleges formáját, és az jelentősen eltér egyébként attól az állapottól, ahonnan elindultunk, de nem akarok rébuszokba beszélni, maradjunk annyiba, hogy még messze a vége, annyira azért mégsem, hiszen május 24-én dal premier.
0: Most viszont lejátszuk a másik diszkosi dalt, amely az előző a sorban, kettővel ezelőtt épp egészen pontosan, a Hardcore Vibes, jön Hanvai PG Mix-el, és ez a diszkosi saját dala.

0: Van a sétálom innen a hegyről, a híd lábához. Egy biztos, engem ma este ott találtok, Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra, és akkor én állok majd megint a lejátszók mögött.
1: Én pedig DJ Junior voltam, minden DJ Junioros elérhető remix a YouTube csatornámon, saját felvételek, mixek, mindent megtaláltok, kövessétek be. Ezen kívül ott vagyok a Facebookon is, ugye a rajongói oldalam, ahol a felső posztban megtaláltok a DJ Junior eredeti valódi remixek is, és letölthetők, és hogyha úgy érzitek, akkor szóljon hangosan, illetve játszatok is, hogyha DJ-k vagytok. Hamvai PG mixet az elmúlt egy órában, én egyébként hétfő jövök majd ide a Rádió 1-re este 8-kor, de holnap este is lesz diszkos, itt búcsúzunk mindenkitől, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el

0: vártam, Kaja Pia Motor Roadshow!
1: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, 4 órán át bulizhatok velünk innentől a legjobb magyar DJ-kkel. Mellettem az első körben, az első etapban Kavai Andrés, vagyis a Loving Arms, és milyen jó kimondani, ebben a hónapban jön a rádió egy születésnapi fesztivál. Hello Andrés!
1: Így igaz, májusban is nagyon jók lesznek a programok, ha értitek. Úgyhogy Ed Sheeran ez erre rátetőz majd nekünk, vagy pontosabban a mai adásra, hiszen Cyril remixében szóra meg a kamera.
0: Cyril ugye fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján, és a heti guest mixünket is ő játsza majd éjféltől, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni.
1: Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal, itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és érdekes, hogy van egy híres Kylie Minogue dal, a Can't Get You Out of My Head, amit mostanában nagy trend feldolgozni.
1: Remélem, hogy lesz még belőle, vagy 3-4 szuper feldolgozás. Hypaton egyébként tényleg nagyon okosan nyúlt ehhez hozzá. Aki nem annyira zene értő vagy szakértő, akkor szerintem kevésbé ismeri ezt fel. Úgyhogy Hypatonnal megyünk tovább, az Out of My Head következik itt a Rádió 1-en.

0: fantasztikus közös zenéje itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Stay a little longer, maradj egy kicsit tovább, ez a címe, és hát én pontosan erre tudnék biztatni mindenkit. A Loving Arms után 10-től New Week jön, aztán 11-től Antonio lemezjátszók mögött, és figyelem, Cyril játsza a heti guest mixünket, igen, az ausztrál nagyágyú, az a Cyril, aki fellépő lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én, erről bővebb információk a www.radio1.hu-n. Egy fantasztikus Timbaland-dal jön.
1: Feldolgozásokra, vagy így általában a zenékre annyira igaz az, hogy van egy ilyen producer alapszabály, ne gondold túl. Tényleg ebben a zenében, hogyha most meghallgatjátok, akkor ebben minden benne van ebben, amiben benne le kell lennie, hiszen Timbalandet annyira nem lehet elrontani, valamint van alatta egy szuper kis house baseline, ami elviszi az egészet. Szuper jó a sikeredet, úgyhogy Timbaland feldolgozás következik a The Way I Are Max Dean remixében, úgyhogy maradjatok velünk itt a Rádió 1-en a Verizmán Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en a Laughing Gums lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok a következő zenét. Szerelem lesz első hallása. Egy új generációs francia DJ Kungs érkezik most.
1: Ja, Istenem, de szeretem. Tényleg, inkább azt mondanám, hogy Purple Disco Machine megvan mindenkinek, ne zavarodjatok össze, nem ő fog következni, de ezt a zenei stílust tulajdonképpen ő honosította meg. Nálunk biztos itt a Rádió 1-en. Úgyhogy Kungs is úgy gondolta, hogy bár ebbe a Disco House stílusba, olyan zenét pattintott nekünk ide 2026 tavaszára, hogy hú, kirázott a hideg, úgyhogy erre fogunk most bulizni. Kungs és Boys Noize, Get Away, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Laughing Arms indította be, méghozzá zseniálisan.
1: Akkor továbbra is jók a programok?
0: Igen, csak sok a... sok a reklám.
1: Sok a zene.
0: A rosszakat el kell ítélni.
1: Ez így igaz, egy így igaz. Úgyhogy ezért legyetek jók. Sajna mondta, hogy másikumot is, de az nem ide való. Na, úgyhogy kellemes hétvégét nektek, sziasztok.
0: És ne menjetek sehová, mindjárt jön Nyúvi.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Csomjon magába minél több virsit a Mr. Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk! Are
1: you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: Antonio jön 11-től, éjfélkor pedig indul az ausztrál superstar Cyril egy órás várva várt guest mix-e. Igen, arról a Cyrilről van szó, aki az egyik sztár fellépőnk lesz május 24-én a rádió születésnapi fesztiválján. Ez pedig a Maroon 5 és Gordo találkozása.
1: Így van, egy zseniális darab, picit átvonalakítva az ének. Az biztos, hogy nagyon dögös lesz. Úgyhogy Gordo és a Maroon 5 jön itt

0: legfrissebb nyúvig dal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a Rádió 1-en.

0: Cyrillel, ma éjféltől ő játsza nálunk a Guest Mixet. Jól hallottátok, tehát még egyszer éjféltől Cyrill Guest Mix csak itt nálunk. Most nyúlik a lemezjátszóknál, mivel folytatjuk?
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió

0: fogása, hogy odaérek időbe, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, egy hét múlva újra találkozunk. Szevasztok!
1: Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Antonio.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Rail One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 tracket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben. Itt a Burlizman Radio Show-ban a Rádió Egyen.
0: Siriről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park, május 24.

0: születésnapi fesztiválján, most pedig egy kollégánk jön.
1: Így van, Nyubik legújabb dala, amit már a Rádió 1 is játszik. Gondoltam, én miért tetenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In a Verbiz My Radio.

akkor átment a klubokba és a TikTokon is, hogy a rádió egy nagyon szívesen előszeretettel játsza nektek, köztük én is a klubokban is, és itt a rádióban is. Szóval, ami szólalatunk, az Gordo és a Loco Loco.

0: Aztán Cyril, ő játsza majd a heti guest mixünket, de hát néhány perc múlva Cyril a lemezjátszók mögött. Anti, mi jön addig?
1: Most pedig, amivel én elbúcsúzom is alattunk megy, azt érdemes tudni, hogy Pulmaxnak a saját átirata. Én imádom ezt a zenét, nagyon sokat játszom, úgyhogy előre is köszi Zsombi, hogy elküldted.
0: Ez tehát az X-Eyes és a Sand Castles Pulmax 2026-os remixében, éjféltől pedig a guest mixben jön Cyril, World is Mine Rádió Show, Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Cyril. World is Mine Radio Show starts now. World is
1: Mine. Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, az ausztrál világsztár Cyril egy órás guest mixe jön. Cyril ugye fellép idén is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show, az egyetlen rádióműsor Magyarországon, ahol világsztár DJ-k is mixelnek. Most éppen Cyril ad egy kis ízelítőt abból, hogy mit fog játszani a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Lucas and Steve, push the feeling on!

0: még egyszer, a World is Mine Radio Show keddi rezidensének, Christophernek a dala itt volt az ausztrál világsztár Cyril Guest Mixében. Cyrilt május 24-én élőben is láthatjátok a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás egy elképesztő Serial Mix után. És hogyha ebből szeretném még kapni, május 24 a dátum, Rádió 1 születésnapi fesztivál, őt is hozzuk, és vele is bulizhatunk majd. Most meg Martin Garrix jön, Jax-el, Told You So, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet egyébként halka jelzem, mert Cookie készítette a rádió egy DJ-je, aki ma is jön délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, és jön a rádió egy születésnapi fesztiválra is május 24-én. Közben pedig egy újdonságot indítottam Ray Daltontól, ez a Blood Running itt a rádió egyen.

0: délután ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket. Mi játsszuk az

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig már szinte tényleg startra kész. Május 11, vagyis egy bőhét is indulnak Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Ezek az állomások, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is. Minden helyszínen lesz live mix. Menő, Kamrát, Hug Yourself, ez meg a folytatás a rádió egyen.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, közti pedig Tate McRae-t hozom, akiben nem az az igazán érdekes, hogy 22 éves, hanem az, hogy már 9 éve a zenei élvonalban van. Akkor indult 13 évesen egy zenei tehetségkutatón, és hát azóta is folyamatosan jönnek a felkérések, dolgozott a legnagyobb DJ-kkel, és néha saját maga teljesen egyedül is kiad egy dalt, mint például ez, Tate McRae Greedy itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.